0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Like no other.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. People in the crowd, grab a partner, take it down. It's me against the music. It's just me.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Ma is holnap hallgatják meg a miniszterjelölteket. Európa napi futást tartottak Budapesten. Zivatarokkal, erőszéllel és lehűléssel indul a hét. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Gyors kormányalakításra készül a Tiszapárt, az új országgyűlés szombaton alakult meg, Magyar Pétert megválasztották miniszterelnöknek, az országgyűlés elnöke pedig Forsthoffer Ágnes lett. A miniszterjelöltek meghallgatása ma és holnap zajlik. Az új tárcavezetők holnap délután a parlament következő ülésén teszik le esküjüket. A kormány 16 minisztériummal alakul meg. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
2: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van. A közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztest a július elején tartott ünnepélyes díját adom fogjuk kihirdetni. Együtt a hős fa díjat elnyerő fával, ezt a címet a zsűri döntése alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.
1: Futóversennyel ünnepelték tegnap Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az akadálymentes EU félmaratont több mint 3300-an teljesítették. A megmérettetésen egyéni futók, illetve két vagy három fős váltócsapatok indulhattak. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek, programok színesítették. Az eseményen több hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség is bemutatkozott. Robbanó anyaggal megrakott tengeri drónt hatástalanítottak egy görög üdülőszigeten. Az eszközt még csütörtökön találták a Lefkada sziget partjainál lévő sziklák közelében. Halászok vontatták egy kis kikötőbe, anélkül, hogy tudtak volna a tartalmáról. A tűzszerészek tegnap ellenőrzött robbantással megsemmisítették a szerkezetet. A 6 méteres drón görög sajtóértesülések szerint ukrán gyártmány. Amikor rábukkantak, a hajtóműve még mindig járt. A nap is megmutathatja magát, de egyre több felhő érkezik, és sokfelé kell ma záporra, zivatarra készülni. A hőmérséklet 20-26 fok körül alakul. Holnap napközben nyugat felől egyre több felé csökken a felhőzet. Csapadékra szinte mindenhol számíthatnak, napközben nyugaton 12, keleten még 22 fokot mérhetnek. Szerdán a felhők mellett több órás napsütés valószínű, a fővárosban 17 fokra készülhetnek. Csütörtöktől lassú melegedésre van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és lesz itt még valaki.
1: Élvezd,
0: ha annak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: oldalom. Úgysem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalom.
1: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: A héten is várják a véradókat. Lakossági véleményeket vár az önkormányzat. 10. alkalommal tartották meg a Nagyok a Kicsikért fesztivált. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Lehet szavazni az év kedvenc tesi tanára választáson, amelyen Fehérvár megyei pedagógusok is szerepelnek a jelöltek között. A kezdeményezés célja, hogy a diákok és az iskolai közösségek voksai alapján megtalálják az ország legnépszerűbb testnevelőit. Az idei mezőnyben a székesfehérvári Szénatéri Általános Iskola tanára Barát Adrián is indul a 35 év alatti kategóriában. A megmérettetés több szakaszból áll, jelenleg a vármegyei forduló zajlik, amely május 11-ig tart, közölte az FMC. Ezután következik az országos szavazás a további jutó pedagógusok részvételével. Kérdőívvel méri fel a közlekedési helyzetet Székesfehérvár. Az önkormányzat arra kéri a lakosokat, hogy töltsék ki a mobilitási terv felülvizsgálatához készült online kérdőívet, amely egy hónapon át érhető el a város honlapján. A felmérés célja, hogy feltárja a közlekedésben történt változásokat, valamint összegyűjtse a tapasztalatokat és javaslatokat a fejlesztésekhez, tudatta a város weblapja. A válaszok segíthetik a gyalogos, közösségi és kerékpáros közlekedés javítását is. A kitöltés néhány percet vesz igénybe, és lehetőséget ad arra, hogy a lakosok véleménye is megjelenjen a jövőbeli tervekben. A héten is több helyszínen nyílik lehetőség véradásra. Székesfehérváron a területi vérellátó központ mellett szombaton az István Király Általános Iskolában is lesz lehetőség a karunkat nyújtani. A térségben további véradások is lesznek. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vörös Kereszt véradás alkalmazásában is elérhetők, amely azt is mutatja, mikor adtunk utoljára vért és mikor mehetünk legközelebb. Egyetlen véradással akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Véradáshoz betöltött 18. életév, legalább 50 kg-os testsúly, valamint személyi igazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. Már lehet szavazni az évfájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta a rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
3: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van, amely a közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztes július elején tartott ünnepélyes díjátadón fogjuk kihirdetni. Együtt a hős fa díjat elnyerő fával ezt a címet a zsűri döntés alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.
2: Tömegeket vonzott a 11. fehérvári halünnep a palotavárosi tavaknál. A rendezvényre Fehérvár megye számos településéről, valamint Bajáról is érkeztek baráti társaságok és főzőcsapatok, hogy együtt ünnepeljék a halételek és a közösségi programok világát. Idén 52 csapat állt a bográcsok mellé, a hagyományos halászlé mellett pedig különlegesebb fogások is készültek, adta hírul a város portálja. A látogatók kóstolhattak, recepteket gyűjthettek és egész nap változatos programokon kapcsolódtak. A gyerekeket játékok, kézműves foglalkozások, buborékshow, valamint meseprogramok várták, míg a színpadon zenés műsorok és koncertek szórakoztatták a közönséget. A nap egyik kiemelt eseménye a főzőverseny volt, ahol szakmai zsűri értékelte az elkészült ételeket. Közös imára várják a híveket május 14-én a székesfehérvári egyházmegye templomaiban. Áldozó csütörtökön késő délután az egyházmegye minden templomában szentségimádást tartanak. Az alkalom során a résztvevők az egyházmegye lelki megerősödéséért, a családokért, a papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a békéért imádkozhatnak együtt. A plébániákon a lelkipásztorok és a világi segítők szervezik meg az imaórákat, hogy minél több ember csatlakozhasson a közös lelki alkalomhoz. A város portálja. Az élet nem adható vissza. Ez a mai közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta a rádiónknak Bíró József, a Közlekedéstudományi Egyesület társelnöke.
4: Együtt közlekedünk, hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősséget. tudatot. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nemhogy ennyi.
2: Jubileumi jótékonysági fesztivált tartottak Székesfehérváron. 10. alkalommal szervezték meg a Nagyok a Kicsikért programot a Fekete-hegy Szárazréti Közösségi Központban, ahol egész nap színes programok fogadták a családokat. Az érdeklődők többek között szkander versenyeket, erős ember bemutatókat, koncerteket, valamint különféle gyermekfoglalkozásokat is láthattak, közölte a város weblapja. A kisebbeket légvár, arcfestés, kézműves sarok és játékos mozgás programok várták. Az esemény terét idén is a Fehérvár megye gyermekeiért alapítvány kapta, amely a székesfehérvári gyermekosztály működését támogatja. A szervezők szerint a rendezvény legfontosabb üzenete ezúttal is az összefogás és a segítségnyújtás volt. Ingyenes vizsgálatokkal várták a lakókat a Tóvárosban tartott egészségnapon Székesfehérváron. Az érdeklődők többek között vérnyomás, vércukor, koleszterin és csontsűrűség mérésen, valamint légzés funkciós és érrendszeri állapot felmérésen is részt vehettek. A szervezők célja ezúttal is az volt, hogy könnyen elérhető formában ösztönözzék a lakosságot az egészségtudatos életmódra és a rendszeres ellenőrzésekre. A program a városrészi szűrőnapok sorozatának részeként valósult meg. Városi Általános Iskolában. A felméréseket a Vármegyei Kórház, valamint a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda munkatársai végezték, közölte az FMC. Jogsegélyvonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaéléssel találkozunk az interneten. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz tavaly több mint 800 jelzés érkezett a felhasználóktól. Ezek közül 65 esetben volt magyar az a cím, amely gyermekek szexuális bántalmazására vagy gyermekpornográfiára mutatott, mondta a rádiónknak Csalár Dorina osztályvezető.
5: Mi a felhasználókat arra szoktuk biztatni, hogyha valaki olyan tartalommal találkozik az interneten, ami az ő vélemény szerint jogsértő, vagy úgy gondolja, hogy kiskorúak káros lehet, akkor ne menjen el szó nélkül az adott tartalom mellett, hanem tegyen bejelentést. Az internet hotline jogsegélyszolgálatunk űrlapon keresztül fogadja a bejelentéseket, ami a weboldalunkon elérhető, vagy pedig e-mailben az internethotline@internethotline.hu e-mail címen.
2: Ideiglenesen lezárják a bicikli utat Fehérváron, az Aranybulla emlékmű közelében. Hétfőtől egészen június 15-éig útépítés zajlik Kisfalut határában, ezért a csúcsos hegy felüli szakaszon nem lehet majd áthaladni, közölte az önkormányzati kommunikációs központ. A korlátozás miatt az emlékhely Kisfalut irányából átmenetileg nem lesz elérhető. A nagyszombati út felől továbbra is biztosított marad a megközelítés. A tájékoztatás szerint a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal nem érinti a munkavégzés. A kivitelezés idejére a közlekedők fokozott figyelmét kérik. Több Martonvásári utcában is áramszünetre kell készülni. Tervezett karbantartási munkák miatt május 15-én pénteken napközben több területen szünetel majd az áramszolgáltatás Martonvásáron. A leállás elsősorban a Budai út, az Orgona utca és a Táncsics utca környékét érinti, de többek között az Ady Endre utcában, a Gárdonyi Géza, a Nyitrai, valamint a Pusztai József utcában is lesznek érintett fogyasztási helyek, tájékoztat Martonvásár közösségi oldala. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Felhős időre készülhetünk. Térségünkben helyenként csapadékkal. Délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét közepén érkező idegfront lehűlést és viharos széllökéseket hozhat. Ezt követően átmenetileg enyhébb periódus érkezik, hosszabb naposabb időszakokkal. Vármegyénkben a hétvégén ismét besűrűsödnek a felhők, miközben a szél is egyre intenzívebbé válhat. Délutánonként tavaszias idő várható.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám

SZTFM, a legjobb zenék. Majd csak június elején lesz az idei monakói nagydíj, viszont a múltban, ezen a napon május 11-én egy csomószor volt például 75-ben, 86-ban és 97-ben is Monakóban Forma 1-es nagydíj. A 75-ös futamot Niki Lauda nyerte, a 86-ost Alain Prost, a 97-es monakói Forma 1-es nagydíj győztese pedig Michael Schumacher volt. Jöjjön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből, a Black Eyed Peas-től Where is the Love? Aztán jó reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék. Viharokkal tűzdelt lesz a hétfő, holnap pedig markáns hidegfronthoz lehűlést. Részletes időjárás jelentés mindjárt a hírek végén, amelyet Amy Winehouse dala követ majd.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Voksolhatunk a legnépszerűbb tornatanárokra. Lakossági véleményeket vár az önkormányzat. Több utcában is áramszünet lesz pénteken Martonvásáron. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Lehet szavazni az év kedvenc tesi tanára választáson, amelyen Fehérvár megyei pedagógusok is szerepelnek a jelöltek között. A kezdeményezés célja, hogy a diákok és az iskolai közösségek voksai alapján megtalálják az ország legnépszerűbb testnevelőit. Az idei mezőnyben a székesfehérvári Szénatéri Általános Iskola tanára Barát Adrián is indul a 35 év alatti kategóriában. A megmérettetés több szakaszból áll, jelenleg a vármegyei forduló zajlik, amely május 11-ig tart, közölte az FMC. Ezután következik az országos szavazása a további jutó pedagógusok részvételével. Közös imára várják a híveket május 14-én a székesfehérvári egyházmegye templomaiban. Áldozó csütörtökön késő délután az egyházmegye minden templomában szentségimádást tartanak. Az alkalom során a résztvevők az egyházmegye lelki megerősödéséért, a családokért, a papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a békéért imádkozhatnak együtt. A plébániákon a lelkipásztorok és a világi segítők szervezik meg az imaórákat, hogy minél több ember csatlakozhasson a közös lelki alkalomhoz. Közölte a város portálja. Kérdőívvel méri fel a közlekedési helyzetet Székesfehérvár. Az önkormányzat arra kéri a lakosokat, hogy töltsék ki a mobilitási terv felülvizsgálatához készült online kérdőívet, amely egy hónapon át érhető el a város honlapján. A felmérés célja, hogy feltárja a közlekedésben történt változásokat, valamint összegyűjtse a tapasztalatokat és javaslatokat a fejlesztésekhez, tudatta a város weblapja. A válaszok segíthetik a gyalogos, közösségi és kerékpáros közlekedés javítását is. A kitöltés néhány percet vesz igénybe, és lehetőséget ad arra, hogy a lakosok véleménye is megjelenjen a jövőbeli tervekben. Több Martonvásári utcában is áramszünetre kell készülni. Tervezett karbantartási munkák miatt május 15-én pénteken napközben több területen szünetel majd az áramszolgáltatás Martonvásáron. A leállás elsősorban a Budai út, az Orgona utca és a Táncsics utca környékét érinti, de többek között az Ady Endre utcában, a Gárdonyi Géza, a Nyitrai, valamint a Pusztai József utcában is lesznek érintett fogyasztási helyek. Tájékoztat Martonvásár közösségi oldala. Felhős időre készülhetünk. Térségünkben helyenként csapadékkal. Délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét közepén érkező idegfront lehűlést és viharos széllökéseket hozhat. Ezt követően átmenetileg enyhébb periódus érkezik, hosszabb naposabb időszakokkal. Vármegyénkben a hétvégén ismét besűrűsödnek a felhők, miközben a szél is egyre intenzívebbé válhat. Délutánonként tavaszias idő várható.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Május 11-én hétfőn megérkeznek az idei tavaszi szezon első komolyabb zivatarai, záporai, holnap pedig markáns hidegfronthoz lehűlést. A mai maximum 22, a holnapi 17 fok környékén alakul, elő az esernyőkkel, és jöhetnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei is. Egy ilyet hallgatunk a folytatásban is, NST-sáit, a Paid My Dues jön itt a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt, meghallgatjuk május 11-e, hétfő legfrissebb híreit, a következő órában pedig jön többek között a Backstreet Boys. És Nagy Bogi is. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. Az Asszalvölgyi úti Praktiker születésnapján 15 és 18 óra között élőben jelentkezünk. Üzenhetnek, kérhetik a kedvenc dalaikat, és ajándékokkal is készülünk. Arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás, sőt, egy Minecraft tematikájú kreatív sarok is vár az áruházban a legjobb zenék mellett. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. A kitelepülés támogatója a Praktiker ZRT. Találkozunk május 16-án, 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
2: Fezen, Székesfehérváron,
3: július 19-21,
2: Azaria, Jude Law, Halott pénz és sokan mások.
3: A nyár első nagy bulia.
2: Koncertek hajnalig.
3: Jegyek
2: fezenfesztivál.hu.
4: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
5: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
4: A Mohus szerződéses partnere, nagyautóbontó.hu.
6: Ünnepeld velünk Székesfehérváron az Asszalvölgyi úti Praktiker áruház szülinapját. Május 13 és 17 között 20% kedvezménnyel várunk számos termék kategóriára 5000 forint feletti vásárlás esetén. És május 16-án családi programokon, szakértői bemutatókon, valamint nyereményjátékokon is részt vehetsz. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a praktiker.hu oldalon és az áruházban. Praktiker, meg tudod csinálni.
0: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer, a 90-es és 2000-es évek felejtelésével.

0: klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A magyar alkotmány alapját jelentő szabadságlevelet, az aranybullát 1222-ben II. András király hirdette ki Székesfehérváron. A hagyomány szerint II. András a Csúcsos hegyen hirdette ki a király és a nemzet jogait és a nemzeti kiváltságokat rögzítő bullát. Erre az eseményre emlékezik Rétfalvi Sándor mészkő plasztikája, amit 1972-ben avattak fel, viszont jelenlegi helyére csak 1990-ben került. Előzőleg a Budai úton a mai református új templom helyén állították fel. 1990. augusztus 18-án avatták fel a Csúcsos hegy tetején. Itt addig egy szovjet tank állt, amely az 1945-ben Székesfehérvárért folytatott harcokra figyelmeztetett. Az aranybulla rendelkezéseinek királyi betartását az ellenállási záradék garantálta, mely kimondta, hogy a nemesek a hűtlenség vétke nélkül ellenállhatnak, ha a király a rendelkezéseket megszegi. Ezt a záradékot 1687-ben az országgyűlés eltörölte.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: A héten is várják a véradókat. 10. alkalommal tartották meg a Nagyok a Kicsikért fesztivált. Tömegeket vonzott a 11. fehérvári halünnep. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. A héten is több helyszínen nyílik lehetőség véradásra. Székesfehérváron a területi vérellátóközpont mellett szombaton az István Király általános iskolában is lesz lehetőség a karunkat nyújtani. A térségben további véradások is lesznek. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vörös Kereszt véradás alkalmazásában is elérhetők, amely azt is mutatja, mikor adtunk utoljára vért és mikor mehetünk legközelebb. Egyetlen véradással akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Véradáshoz betöltött 18. életév, legalább 50 kg-os testsúly, valamint személyi igazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. Jubileumi jótékonysági fesztivál tartottak Székesfehérváron. 10. alkalommal szervezték meg a Nagyok a Kicsikért programot a Fekete-hegy szárazréti közösségi központban, ahol egész nap színes programok fogadták a családokat. Az érdeklődők többek között skander versenyeket, erős ember bemutatókat, koncerteket, valamint különféle gyermekfoglalkozásokat is láthattak, közölte a város weblapja. A kisebbeket légvár, arcfestés, kézműves, sarok és játékos mozgás programok várták. Az esemény bevételét idén is a Fehérvár megye gyermekeiért alapítvány kapta, amely a Székesfehérvári gyermekosztály működését támogatja. A szervezők szerint a rendezvény legfontosabb üzenete ezúttal is az összefogás és a segítségnyújtás volt. Tömegeket vonzott a 11. fehérvári halünnep a palotavárosi tavaknál. A rendezvényre Fehérvár megye számos településéről, valamint a Bajáról is érkeztek baráti társaságok és főzőcsapatok, hogy együtt ünnepeljék a halételek és a közösségi programok világát. Idén 52 csapat állt a bográcsok mellé, a hagyományos halászlé mellett pedig különlegesebb fogások is készültek, adta hírul a város portálja. A látogatók kóstolhattak, recepteket gyűjthettek és egész nap változatos programokon kapcsolódhattak ki. A gyerekeket játékok, kézműves foglalkozások, buborékshow, valamint meseprogramok várták, míg a színpadon zenés műsorok és koncertek szórakoztatták a közönséget. A nap egyik kiemelt eseménye a főzőverseny volt, ahol szakmai zsűri értékelte az elkészült ételeket. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Felhős időre készülhetünk. Térségünkben helyenként csapadékkal. Délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét közepén érkező hidegfront lehűlést és viharos széllökéseket hozhat. Ezt követően átmenetileg enyhébb periódus érkezik, hosszabb naposabb időszakokkal. Vármegyénkben a hétvégén ismét besűrűsödnek a felhők, miközben a szél is egyre intenzívebbé válhat. Délutánonként tavaszias idő várható.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, a Two Black és a Waves of Love kezd, jön nem sokára a Backstreet Boys és a New Radicals is. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk nem változott.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt! Május 11-én hétfőn a Ferencek névnapja a mai, illetve a közlekedési kultúra napja, a biztonságtudatosan, környezettudatosan, udvariasan közlekedő emberek ünnepnapja. Na hát így, óvatosan, jó utat, ha már is dugó baleset van, akkor ne dudálni tessék, hanem jöhet a közlekedési info. Persze csak kihangosítón, headsetten 0620 55 55 155 hívható, de a kedves utas pötyöghet is SMS-t, illetve Viber üzenetet. Közben itt egy újabb, a 90-es

0: Best FM, a legjobb zenék. Érkeznek az idei első komolyabb zivatarok. Ma még 22, holnap pedig egy markáns hidegfront miatt már csak 17 fok lesz. Részletek a hírek végén. A következő fél órát pedig az N-Vogue indítja majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Jogsegélyvonal segíti az online szexuális visszaélések bejelentését. Egészségnapot tartottak Tóvárosban. Vasúti fejlesztéseket mutattak be Dinnyésen. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Jogsegélyvonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaélésre találkozunk az interneten. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz tavaly több mint 800 jelzés érkezett a felhasználóktól. Ezek közül 65 esetben volt magyar az a cím, amely gyermekek szexuális bántalmazására vagy gyermekpornográfiára mutatott, mondta a rádiónknak Család Dorina osztályvezető.
2: Mi a felhasználókat arra szoktuk biztatni, hogyha valaki olyan tartalommal találkozik az interneten, ami az ő vélemény szerint jogsértő, vagy úgy gondolja, hogy kiskorúakra káros lehet, akkor ne menjen el szó nélkül az adott tartalom mellett, hanem tegyen bejelentést. Az internet hotline jogsegélyszolgálatunk űrlapon keresztül fogadja a bejelentéseket, ami a weboldalunkon elérhető, vagy pedig e-mailben az internethotline@internethotline.hu e-mail címen.
1: Ingyenes vizsgálatokkal várták a lakókat a Tóvárosban tartott egészségnapon Székesfehérváron. Az érdeklődők többek között vérnyomás, vércukor, koleszterin és csontsűrűség mérésen, valamint légzésfunkciós és érrendszeri állapot felmérésen is részt vehettek. A szervezők célja ezúttal is az volt, hogy könnyen elérhető formában ösztönözzék a lakosságot az egészségtudatos életmódra és a rendszeres ellenőrzésekre. A program a városrészi szűrőnapok sorozatának részeként valósult meg. Városi Általános Iskolában. A felméréseket a Vármegyei Kórház, valamint a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda munkatársai végezték, közölte az FMC. Új vasúti attrakciókkal kezdte a szezont a Dinnyési Várpark. Bemutatták a park legújabb fejlesztéseit, köztük az új kerti vasúti szerelvényt és a gyermekvasút bővítését. A fejlesztések célja, hogy a családok játékos formában ismerkedhessenek meg a vasutas szakma alapjaival. A gyerekek többek között a jegykezelést és a hangos bemondást is kipróbálhatják. A gyermekvasút tavaly indult el egy 540 méteres pályán, az új fedett szerelvény pedig nyáron áll forgalomba. A Dinnyési Várparkban kettek, falu rekonstrukció, fa templomok és szobrok is várják a látogatókat, tájékoztat az FMC. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Felhős időre készülhetünk, térségünkben helyenként csapadékkal. Délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét közepén érkező hidegfront lehűlést és viharos széllökéseket hozhat. Ezt követően átmenetileg enyhébb periódus érkezik, hosszabb naposabb időszakokkal. Vármegyénkben a hétvégén ismét besűrűsödnek a felhők, miközben a szél is egyre intenzívebbé válhat. Délutánonként tavaszias idő várható.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 11-én, hétfőn. Sok boldogságot, kedves Ferencek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Ma van a közlekedési kultúra napja, a biztonságtudatosan, környezettudatosan, udvariasan közlekedő emberek ünnepnapja. Ma 122 éve megszületett Salvador Dali, szürrealista festő. 94 évvel ezelőtt ezen a napon született Valentino Garavani, olasz divattervező, a Valentino divatház alapítója. 85 éve a mai napon született Eric Burdon, angol zenész, az Animals nevű zenekar énekese. 2 foci legenda a végére. 1984-ben a mai napon született Andrés Iniesta, spanyol labdarúgó, és 1992-ben, szintén május 11-én született Thibaut Courtois, belga kapus. Még egyszer sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: Best FM. A legjobb zenék!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó hetet, közlekedés, időjárás, M0-M3-as felé Maglódnál baleset, több kilométeres a dugó, időjárás jelentés pedig lesz a hírek végén is, meg majd a következő órában is. Bob Marley-tól! Sunny Shining, süt a nap, hát mára nem ezt ígérik, hanem záporokat, zivatarokat, komolyabbakat is. Akár részletek nem sokára a hírek végén, és jetlagünk is lesz. Bárcsak úgy élhetnék, ahogy élünk, te meg én. Jön majd a jetlag, tehát és a te meg én. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Nem sokára újból zenélünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd Elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
3: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
4: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
3: A MOHU szerződéses partnere. nagyautóbontó.hu.
5: Vezen Székesfehérváron. Július 19-21. Azaria, Jude Law, Halott pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnali. Jegyek vezenfesztivál.hu. Minőségi fűnyírótraktort keresel? Válaszd a Cup Cadet modelleket az Emaki-ban. Gyere el és nézd meg őket személyesen is. Emaki.hu.
6: Ünnepeld velünk Székesfehérváron az Aszalvölgyi Údi Praktikeráruház szülinapját. Május 13 és 17 között 20% kedvezménnyel várunk számos termékkategóriára 5000 forint feletti vásárlás esetén, és május 16-án családi programokon, szakértői bemutatókon, valamint nyereményjátékokon is részt vehetsz. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a praktiker.hu oldalon és az áruházban. Praktiker, meg tudod csinálni.
0: Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
7: Székesfehérvár belvárosában található a Hímerház, amely a város egyedileg védett, felújított műemléki épület együttese. Három középkori épület egyedülálló összeolvadásából jött létre. A Nemzeti Emlékhely szomszédságában található, körülbelül 200 méterre. Középkori alapjai, értékes freskói tanúskodnak a korabeli Fehérvár dicső múltjáról. Tulajdonosai az akkori legelőkelőbb rétegből kerültek ki. Így tudta megőrizni az épület együttes a bent lakó családok neveit. A legismertebbek Hímer Mihály, Ferdinand Karaffa gróf és Font Mátyás voltak. Az épület múltjáról 1688 előttről nem találtak írásos emléket. Ekkor foglalta vissza a várost Karaffa gróf a török csapatoktól. A ház 2005 és 2011 között teljes körű felújításon esett át, aminek köszönhetően ma már társasági és kulturális célokra is használják. A Hímer házban 2008-ban nyílt meg a város házasságkötő terme, ahol azóta már rengeteg pár kötötte össze az életét örökre.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
7: Székesfehérváron az Öreghegyen a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt Borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van, és 30 kisebb-nagyobb helysége.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
8: Voksolhatunk a legnépszerűbb tornatanárokra. Lakossági véleményeket vár az önkormányzat. Több utcában is áramszünet lesz pénteken Martonvásáron. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Lehet szavazni az év kedvenc tesi tanára választáson, amelyen Fehérvár megyei pedagógusok is szerepelnek a jelöltek között. A kezdeményezés célja, hogy a diákok és az iskolai közösségek voksai alapján megtalálják az ország legnépszerűbb testnevelőit. Az idei mezőnyben a székesfehérvári Szénatéri Általános Iskola tanára Barát Adrián is indul a 35 év alatti kategóriában. A megmérettetés több szakaszból áll. Jelenleg a Vármegyei forduló zajlik, amely május 11-ig tart, közölte az FMC. Ezután következik az országos szavazás a továbbjutó pedagógusok részvételével. Közös imára várják a híveket május 14-én a székesfehérvári egyházmegye templomaiban. Áldozó csütörtökön késő délután az egyházmegye minden templomában szentségimádást tartanak. Az alkalom során a résztvevők az egyházmegye lelki megerősödéséért, a családokért, a papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a békéért imádkozhatnak együtt. A plébániákon a lelkipásztorok és a világi segítők szervezik meg az imaórákat, hogy minél több ember csatlakozhasson a közös lelki alkalomhoz. Zöld a város portálja. Kérdőívvel méri fel a közlekedési helyzetet Székesfehérvár. Az önkormányzat arra kéri a lakosokat, hogy töltsék ki a mobilitási terv felülvizsgálatához készült online kérdőívet, amely egy hónapon át érhető el a város honlapján. A felmérés célja, hogy feltárja a közlekedésben történt változásokat, valamint összegyűjtse a tapasztalatokat és javaslatokat a fejlesztésekhez, tudatta a város weblapja. A válaszok segíthetik a gyalogos, közösségi és kerékpáros közlekedés javítását is. A kitöltés néhány perc vesz igénybe, és lehetőséget ad arra, hogy a lakosok véleménye is megjelenjen a jövőbeli tervekben. Több Martonvásári utcában is áramszünetre kell készülni. Tervezett karbantartási munkák miatt május 15-én pénteken napközben több területen szünetel majd az áramszolgáltatás Martonvásáron. A leállás elsősorban a Budai út, az Orgona utca és a Táncsics utca környékét érinti, de többek között az Ady Endre utcában, a Gárdonyi Géza, a Nyitrai, valamint a Pusztai József utcában is lesznek érintett fogyasztási helyek. Tájékoztat Martonvásár közösségi oldala. Felhős időre készülhetünk. Térségünkben helyenként csapadékkal. Délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét közepén érkező hidegfront lehűlést és viharos széllökéseket hozhat. Ezt követően átmenetileg enyhébb periódus érkezik, hosszabb naposabb időszakokkal. Vármegyénkben a hétvégén ismét besűrűsödnek a felhők, miközben a szél is egyre intenzívebbé válhat. Délutánonként tavaszias idő várható.
9: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 perccel múlt 8, jó reggelt, jó hetet, jó utat, jó munkát kívánok. Május 11-én hétfő, sok boldogságot a Ferenceknek. Az órád az az ex-vízi pólós jamaikai dancehall reggae sztár indítja, aki most vasárnap este remélhetőleg forró jamaikai hangulatot varázsol a Budapest Park színpadára. Sean Paul és a Temperature jön már is. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk. Max M. Levente vagyok.
9: Best

Ezt a fel a legjobb zenék. Balesettel indul a hét az M0-áson, az M3-as felé Maglódnál történt, a külső sávot lezárták. Az M4-esnél van a sor vége, több kilométeres a dugó, és a másik oldalon is, gondolom, ha a nézelődők miatt. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620-55-55-155. Hát ha nem is Madonnával, de Madonna dalával, a Like a Prayer-rel megyünk tovább a Madhouse-tól. A pop királynője pedig, hát egy, nem is tudom, elég fura ruhakölteményben jelent meg a napokban a Met Gálán, a vörös szőnyegen, és hát nem is egyedül, mert hogy fájtlát 1-2-3-4-5-6 kísérő hölgy tartotta. A szett fekete, úgy néz ki benne, mint egy misztikus boszorkány. A kalapja végén pedig egy kalózhajó árbócához hasonlító képződmény látható. Hát így.

0: Best FM a legjobb zenék. Jönnek az idei év első komolyabb záporai, zivatarai, viharai. Közben marad a 22 fok körüli maximum, és egy markáns hidegfront is érkezik holnapra, úgyhogy visszaesik a hőmérséklet majd olyan 17 fok környékére. Részletes időjárás jelentés mindjárt, a legfrissebb hírek végén. Fél kilenc után pedig Edwin Collins slágerét indítom majd. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó hetet, Ferencek, szülinaposok, sok boldogságot!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: A héten is várják a véradókat. 10. alkalommal tartották meg a Nagyok a Kicsikért fesztivált. Tömegeket vonzott a 11. fehérvári halünnep. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A héten is több helyszínen nyílik lehetőség véradásra. Székesfehérváron a területi vérellátó központ mellett szombaton az István Király általános iskolában is lesz lehetőség a karunkat nyújtani. A térségben további véradások is lesznek. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vörös Kereszt véradás alkalmazásában is elérhetők, amely azt is mutatja, mikor adtunk utoljára vért és mikor mehetünk legközelebb. Egyetlen véradással akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Véradáshoz betöltött 18. életév, legalább 50 kg-os testsúly, valamint személyi igazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. Jubileumi jótékonysági fesztivált tartottak Székesfehérváron. 10. alkalommal szervezték meg a Nagyok a Kicsikért programot a Fekete-hegy Szárazréti Közösségi Központban, ahol egész nap színes programok fogadták a családokat. Az érdeklődők többek között szkander versenyeket, erősember bemutatókat, koncerteket, valamint különféle gyermekfoglalkozásokat is láthattak, közölte a város weblapja. A kisebbeket légvár, arcfestés, kézműves sarok és játékos mozgás programok várták. Az esemény bevételét idén is a Fehérvár megye gyermekeiért alapítvány kapta, amely a Székesfehérvári gyermekosztály működését támogatja. A szervezők szerint a rendezvény legfontosabb üzenete ezúttal is az összefogás és a segítségnyújtás volt. Tömegeket vonzott a 11. fehérvári halünnep a palotavárosi tavaknál. A rendezvényre Fehérvár megye számos településéről, valamint a Bajáról is érkeztek baráti társaságok és főzőcsapatok, hogy együtt ünnepeljék a halételek és a közösségi programok világát. Idén 52 csapat állt a bográcsok mellé, a hagyományos halászlé mellett pedig különlegesebb fogások is készültek, adta hírul a város portálja. A látogatók kóstolhattak, recepteket gyűjthettek és egész nap változatos programokon kapcsolódtak. A gyerekeket játékok, kézműves foglalkozások, buborékshow, valamint meseprogramok várták, míg a színpadon zenés műsorok és koncertek szórakoztatták a közönséget. A nap egyik kiemelt eseménye a főzőverseny volt, ahol szakmai zsűri értékelte az elkészült ételeket. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Felhős időre készülhetünk. Térségünkben helyenként csapadékkal. Délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét közepén érkező hidegfront lehűlést és viharos széllökéseket hozhat. Ezt követően átmenetileg enyhébb periódus érkezik, hosszabb naposabb időszakokkal. Vármegyénkben a hétvégén ismét besűrűsödnek a felhők, miközben a szél is egyre intenzívebbé válhat. Délutánonként tavaszias idő várható.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt fel a legjobb zenék. Kapcsoljuk Debrecent és Székesfehérvárt, ahonnan épp a főváros felé tart egy komolyabb viharfelhő, miközben az ország keleti felében még süt a nap. Érkeznek ma az idei év első komolyabb viharai, ezt ígéri a meteorológia, és hogy ma még marad a 22 fok körüli maximum, viszont egy markáns hideg fronthoz lehűlést holnapra már csak 17 fok körül lesz. Napközben a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul a mai nap, és ez a hét is. Jön George Michael és a Freedom a Best End.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 után szólnak tovább a dalok az ezredforduló időszakából, amikor... Annyiszor. TNT, Gajo, két előadó, csak a teljesség igénye nélkül a következő órából. Mindjárt 9 óra, jó reggelt, jó hetet, ide a fővárosba megérkezett az eső. Hogy mire számíthatunk ma, kiderül a hírek végén, aztán folytatjuk zenével.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. Az Asszalvölgyi úti Praktiker születésnapján 15 és 18 óra között élőben jelentkezünk. Üzenhetnek, kérhetik a kedvenc dalaikat, és ajándékokkal is készülünk. Arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás, sőt, egy Minecraft tematikájú kreatív sarok is vár az áruházban a legjobb zenék mellett. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. A kitelepülés támogatója a Praktiker ZRT. Találkozunk május 16-án. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
2: Fezen, Székesfehérváron, július 19-21, Azaria, Jude Law, Halott pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulija. Koncertek hajnalig. Jegyek fezenfesztivál.hu.
3: Rollervilág. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike service. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu.
4: Túl nagy a kert vagy a telek? Van, ahol már szintet kell lépni. Fűnyíró traktorok az emaki.hu-n. Több éves tapasztalattal, széles választékkal, különböző igényekre szabva, hogy gyorsabban és kényelmesebben végezz a munkával. Nézz körül most www.emaki.hu.
5: Több mint 40 éve ott vagyunk, amikor építkezel vagy felújítasz. Új szakáruházunkban már barkács termékekkel és fürdőszobaszalonnal is várunk. Áruházi nyitóhét május 11-től 16-áig. Különleges ajánlatokkal és programokkal. Hufvau Braun, ahol az otthon kezdődik. Székesfehérvár, Móri út 104-108.
6: Ünnepeld velünk Székesfehérváron az Asszalvölgyi úti Praktiker áruház szülinapját. Május 13 és 17 között 20% kedvezménnyel várunk számos termék kategóriára 5000 forint feletti vásárlás esetén. És május 16-án családi programokon, szakértői bemutatókon, valamint nyereményjátékokon is részt vehetsz. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a praktiker.hu oldalon és az áruházban. Praktiker, meg tudod csinálni.
0: Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
7: A 7-7 Játékmúzeum Székesfehérvár történelmi belvárosában található a Hémerfont karaffa épületben. Két állandó kiállítása, két fő részből áll, Moskovszki Éva és édesanyja Auer Erzsébet Európa szerte elismert játékgyűjteményéből és Réber László grafikai hagyatékából. A babaszobákban több ezer miniatűr játékeszköz található, amellyel képet kaphatunk a 18.-19. századi polgári élet mindennapjaiból, és megismerhetjük a porcelánbabák különféle típusait is. A játékbabák híres európai gyárakban készültek, és szinte mindegyiknek van neve. Megszerzésükhöz pedig érdekes történetek vagy legendák kapcsolódnak. Az állandó kiállítás a Hímerház Oskola utcai szárnyában két szinten látható. Az egyik legértékesebb darab a gyűjteményben egy Napóleon korából való pólyás. A legújabb darabok az 1930-as években készültek, míg a legrégebbi babák és játékok az 1700-as évekből valóak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
8: Jogsegélyvonal segíti az online szexuális visszaélések bejelentését. Egészségnapot tartottak Tóvárosban. Vasúti fejlesztéseket mutattak be Dinnyésen. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Jogsegélyvonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaéléssel találkozunk az interneten. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz tavaly több mint 800 jelzés érkezett a felhasználóktól. Ezek közül 65 esetben volt magyar az a cím, amely gyermekek szexuális bántalmazására vagy gyermekpornográfiára mutatott, mondta a rádiónknak Család Dorina osztályvezető.
9: Mi a felhasználókat arra szoktuk biztatni, hogyha valaki olyan tartalommal találkozik az interneten, ami az ő véleménye szerint jogsértő, vagy úgy gondolja, hogy kiskorúak a káros lehet, akkor ne menjen el szó nélkül az adott tartalom mellett, hanem tegyen bejelentést. Az internet hotline jogsegélyszolgálatunk űrlapon keresztül fogadja a bejelentéseket, ami a weboldalunkon elérhető, vagy pedig e-mailben az internethotline@internethotline.hu e-mail címen.
8: Ingyenes vizsgálatokkal várták a lakókat a Tóvárosban tartott egészségnapon Székesfehérváron. Az érdeklődők többek között vérnyomás, vércukor, koleszterin és csontsűrűség mérésen, valamint légzésfunkciós és érrendszeri állapot felmérésen is részt vehettek. A szervezők célja ezúttal is az volt, hogy könnyen elérhető formában ösztönözzék a lakosságot az egészségtudatos életmódra és a rendszeres ellenőrzésekre. A program a városrészi szűrőnapok sorozatának részeként valósult meg. Városi Általános Iskolában. A felméréseket a Vármegyei Kórház, valamint a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda munkatársai végezték, közölte az FMC. Új vasúti attrakciókkal kezdte a szezont a Dinnyési Várpark. Bemutatták a park legújabb fejlesztéseit, köztük az új kerti vasúti szerelvényt és a gyermekvasút bővítését. A fejlesztések célja, hogy a családok játékos formában ismerkedhessenek meg a vasutas szakma alapjaival. A gyerekek többek között a jegykezelést és a hangos bemondást is kipróbálhatják. A gyermekvasút tavaly indult el egy 540 méteres pályán, az új fedett szerelvény pedig nyáron áll forgalomba. A Dinnyési Várparkban kettek, falu rekonstrukció, fa templomok és szobrok is várják a látogatókat, tájékoztat az FMC. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Felhős időre készülhetünk, térségünkben helyenként csapadékkal. Délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét közepén érkező hidegfront lehűlést és viharos széllökéseket hozhat. Ezt követően átmenetileg enyhébb periódus érkezik, hosszabb naposabb időszakokkal. Vármegyénkben a hétvégén ismét besűrűsödnek a felhők, miközben a szél is egyre intenzívebbé válhat. Délutánonként tavaszias idő várható.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó reggelt, jó hetet kívánok, 4 perccel hagytuk el 9 órát, május 11 hétfő, Ferenc napja, sok boldogságot nekik, és a szülinaposoknak is. Korábban baleset lassította az M0-ás forgalmát az M3-as felé vezető oldalon Maglódnál, még mindig elég nagy a dugó a környéken. Jó utat, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber, a Kosin kezd a Catch-el, én Max Emmel vagyok.
2: Best FM.

0: Jazz FM a legjobb zenék. Na erre vártak a már május elején fonnyadozó, itt-ott sárguló növények, fű, fa, virág. Megérkezett az eső, legalábbis a főváros kap most egy jó adag áztatást, de a mai nap folyamán érkeznek az idei év első komolyabb záporai, zivatarai, akár viharai. Több hullámban, több helyen, a maximum 22 fok körül alakul, aztán jön a markáns hidegfront is holnap, ami miatt már csak 17 fokig emelkedik a hőmérséklet. Továbbra is nagy a dugó az M0-áson, az M3-as felé Maglód előtt, ahol korábban baleset történt. Jó utat! Artful Dodgerrel tekerjük vissza az időkerekét a 90-es és 2000-es években. Jön a Rewind a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Annyiszor elmondtuk már, de ha valaki még mindig nem jegyezte meg, a hétfő a Classic House napja a Best FM-en. A Night Shift-ben 6-tól a házigazda White Boy, 7-től Lauer Christian hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House trackjait. Most a Gajo-val megyünk tovább, So Many Times a Besten. Jó reggelt, jó utat, jó hetet kívánok!

Best FM, a legjobb zenék áprilisi szőlőtőkével megyünk tovább. A kanadai Avril Lavigne neve franciául ezt jelenti, mármint magyarul, ugye? Amikor 2002-ben megjelent a Let Go című albuma, ő lett a legfiatalabb női szóló előadó, aki valaha az Egyesült Királyság toplistájának élére került, ezt a Guinness Rekordok könyve is rögzítette. 18 éves volt ekkor. Az internet egyik leghíresebb összeesküvés elmélete szerint viszont 2003-ban, 19 évesen meghalt, és egy Melissa Vandela nevű hasonmás vette át a helyét. A rajongók bizonyítékként, nagy idézőjelben, anyajegyek elmozdulását és hangszínváltozást emlegetnek. Avril többször is nevetve cápolta ezt, és jókat szórakozott a hihetetlen összeesküvés elméleten. Egyébként még mielőtt világsztár lett volna, 15 évesen megnyert egy rádiós versenyt, aminek a fődíja az volt, hogy együtt énekelhetett a szintén kanadai legendával, Shania Twain-nel egy 20 000 fős arénában. Avril már akkor magabiztosan közölte Shania-val a színpadon, hogy ő is híres énekesnő lesz, és ez így is lett.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A kellemes napsütéses időt odakint ma ne nagyon keressük, az éterben viszont jön majd 10 után.
2: Hideg a víz és jéget a nap, nem számít szombat a hétköznap, mindenki itt van, aki számít, tojok meg az alkohol elkábít.
1: Valmar, Manuel, jéget a nap. Jönnek természetesen az ezredforduló időszakának legnagyobb külföldi ikonjai is. Itt lesz például Fatboy Slim. ha dugó baleset van, ide várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Voksolhatunk a legnépszerűbb tornatanárokra. Lakossági véleményeket vár az önkormányzat. Több utcában is áramszünet lesz pénteken Martonvásáron. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Lehet szavazni az év kedvenc tesi tanára választáson, amelyen Fejérvár megyei pedagógusok is szerepelnek a jelöltek között. A kezdeményezés célja, hogy a diákok és az iskolai közösségek voksai alapján megtalálják az ország legnépszerűbb testnevelőit. Az idei mezőnyben a székesfehérvári Szénatéri Általános Iskola tanára Barát Adrián is indul a 35 év alatti kategóriában. A megmérettetés több szakaszból áll, jelenleg a vármegyei forduló zajlik, amely május 11-éig tart, közölte az FMC. Ezután következik az országos szavazása a további jutó pedagógusok részvételével. Közös imára várják a híveket május 14-én a székesfehérvári egyházmegye templomaiban. Áldozó csütörtökön késő délután az egyházmegye minden templomában szentségimádást tartanak. Az alkalom során a résztvevők az egyházmegye lelki megerősödéséért, a családokért, a papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a békéért imádkozhatnak együtt. A plébániákon a lelkipásztorok és a világi segítők szervezik meg az imaórákat, hogy minél több ember csatlakozhasson a közös lelki alkalomhoz, közölte a város portálja. Kérdőívvel méri fel a közlekedési helyzetet Székesfehérvár. Az önkormányzat arra kéri a lakosokat, hogy töltsék ki a mobilitási terv felülvizsgálatához készült online kérdőívet, amely egy hónapon át érhető el a város honlapján. A felmérés célja, hogy feltárja a közlekedésben történt változásokat, valamint összegyűjtse a tapasztalatokat és javaslatokat a fejlesztésekhez. Tudatta a város weblapja. A válaszok segíthetik a gyalogos, közösségi és kerékpáros közlekedés javítását is. A kitöltés néhány perc vesz igénybe, és lehetőséget ad arra, hogy a lakosok véleménye is megjelenjen a jövőbeli tervekben. Több Martonvásári utcában is áramszünetre kell készülni. Tervezett karbantartási munkák miatt május 15-én pénteken napközben több területen szünetel majd az áramszolgáltatás Martonvásáron. A leállás elsősorban a Budai út, az Orgona utca és a Táncsics utca környékét érinti, de többek között az Ady Endre utcában, a Gárdonyi Géza, a Nyitrai, valamint a Pusztai József utcában is lesznek érintett fogyasztási helyek. Tájékoztat Martonvásár közösségi oldala. Felhős időre készülhetünk. Térségünkben helyenként csapadékkal. Délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét közepén érkező hidegfront lehűlést és viharos széllökéseket hozhat. Ezt követően átmenetileg enyhébb periódus érkezik, hosszabb naposabb időszakokkal. Vármegyénkben a hétvégén ismét besűrűsödnek a felhők, miközben a szél is egyre intenzívebbé válhat. Délutánonként tavaszias idő várható.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Pardon el, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom.

Best FM a legjobb zenék. Még reggel baleset történt az M0-áson az M3-as felé Maglódnál. A külső sáv továbbra is zárva van a műszaki mentés idejére, úgyhogy torlódik a pálya. Jelenleg 4-5 kilométeren jó utat. Ha dugó baleset van, várom az infót 0620-55-55-155. A 90-es és 2000-es éveket hamarosan Jennifer Lopezzel idézzük meg. Most viszont Everlast folytatja.

0: Rest FM, a legjobb zenék. 1991 az évszám, amikor május elején nagyjából ilyen tájt megjelent a Roxette harmadik nagy sikerű stúdióalbuma, a Joyride, rajta olyan slágerekkel, mint a Feeding Like a Flower, vagy a Spending My Time, és természetesen a címadó dal. A lemez pedig 31 éve a mai napon lett number one az amerikai slágerlistán. Ezzel olyan rekordot állított fel, amelyet azóta sem sikerült túlszárnyalnia egyetlen skandináv zenekarnak vagy előadónak sem. És azt kevesen tudják, hogy a dal és az album címét Paul McCartney ihlette. Pontosabban egy interjúban elhangzott kijelentése, amely szerint John Lennonnal közösen dalt írni olyan, mint egy joyride, ami kb. Annyit jelent, hogy élménykocsikázás. Bár eredetileg az angolban a kifejezést arra használják, amikor elkötnek egy autót csupán a hetsz kedvéért, és élvezik a többnyire céltalan autókázást.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az ország nyugati fele és az északkeleti régió napsütéses, napos, gomoly felhős az ország közepén. Itt a fővárosban túl vagyunk, már egy jó adag zuhén. Jönnek az záporok, zivatarok, holnap pedig markáns lehűlés érkezik. 17 fok lesz akkor már csak, a mai maximum 22 fok körül alakul. Még több részletesebb időjárás jelentés és friss infók a hírekben. A délelőtt utolsó órájában pedig jön többek között Beyoncé. És a Back to Black is. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber számunk, hamarosan szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elkezdődött a miniszterjelöltek meghallgatása, folytatódnak az írásbeli érettségig, hantavírus újabb fertőzötteket találtak. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Folytatódik a gyors kormányalakítás, elkezdődött az új kormány leendő minisztereinek bizottsági meghallgatása. Ma és holnap üléseznek a bizottságok, majd kedden le is teszik esküjüket az új miniszterek. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt meghallgatásán az első 100 nap feladataként a legfontosabb szerződések áttekintését jelölte meg. Kiszámítható szabályokat, tisztességes versenyt, a korrupcióval szemben zéró toleranciát és átlátható támogatásokat ígért. Kitért arra is, hogy a turizmus önálló államtitkárságot kap. Az energetika területén célzott energiahatékonysági programokat és átlátható nukleáris stratégiát tart szükségesnek. A bizalom helyreállítása és az uniós pénzek hazahozatala a magyar külpolitika legsürgetőbb feladata. Ezt már a leendő külügyminiszter mondta bizottsági meghallgatásán. Orbán Anita leszögezte, ehhez tisztességes, átlátható és jogállami Magyarországra van szükség. A következő időszak országgyűlési feladataként az ehhez szükséges olyan törvényi háttér megteremtését jelölte meg, amely megerősíti az igazságszolgáltatás függetlenségét, valódi korrupcióellenes garanciákat teremt és átláthatóvá teszi a közpénzek felhasználását. Folytatódik az érettségi, ma digitális kultúrából, énekzenéből és belügyi rendészeti ismeretekből írásbeli szeretnek a diákok. Ez holnap a biológia és a közigazgatási ismeretek nevű tárgy követi. Múlt héten magyarból, matematikából, történelemből, angol és német nyelvből vizsgáztak az érettségizők. Az írásbelik május 22-én zárulnak. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten 15-től tartják. Újabb fertőzötteket találtak a hantavírussal érintett óceánjáró evakuálásakor. Egy amerikai és egy francia állampolgár tesztje lett pozitív. A hajó tegnap kötött ki Tenerifén. A francia beteg állapota romlott, így őt egy párizsi kórházba szállították. Az amerikai utas nem mutat tüneteket. Az óceánjáró minden utasát megvizsgálják, és fokozott biztonsági intézkedések mellett szállítják haza, majd 42 napos megfigyelés alatt tartják őket. Sokfelé beborul az ég, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra azért számíthatunk. Kialakulhatnak záporok, zivatarok, sőt egy-egy heves zivatar sem kizárt. A szél élénk lesz, zivatarok környékén viharossá fokozódik. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 12 és 18 fok közé hűl a levegő. A következő napokban pár fokot visszaesik majd a hőmérséklet, 20 fok körül alakulnak a maximumok, és országszerte számíthatunk csapadékra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az első attól a Madonnától, aki 67 évesen boszorkánynak öltözött a New York-i jótékonysági Met Gala vörös szőnyegén, legalábbis így vonult. Éjfekete ruha, éjfekete hosszú paróka, kezében egy kürt, több méteres fátyol, amit segítői tartottak, fekete kalap, a kalap tetején pedig természetesen egy fekete hajómaket foglalt helyet. Szürrealista látomás, gótikus remekmű, így jellemezték a szettjét. 5 perc elmúlt 11, hello! Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék a magyar popot amerikai hip-hop követi, és ha már a stílusoknál járunk, a hétfő a Classic House jegyében telik itt a Besten, legalábbis a Night Shift-ben, 6 és 8 között 6-tól, a lemezjátszók mögött a házigazda a White Boy, 7 és 8 között a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House trackjeit Lauer Christian pörgeti.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: Best FM a legjobb zenék, mint kiderült, reggel két kamion ütközött az M0-áson Maglódnál az M3-as felé vezető oldalon. A 48-as kilométernél a külső sávot továbbra is zárva tartják a mentési munka idejére, most is lassabb ott a haladás, illetve baleset történt a 6-os fű Pécsi szakaszán a Zsolnai Vilmos utcában, a Lánc utca kereszteződésénél. Két autó ütközött, csak egy sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Rita helyett ma és holnap Hori kollégámmal telik a Best délután, úgyhogy nem sokára indítja is a Something About the Music-ot a The Slamming Frogs-tól. Jó étvágyat, várok mindenkit holnap reggel 6 óra 10-kor ugyanitt a Besten. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Gyors kormányalakítás jön, zajlanak a meghallgatások. Az alapellátás megerősítését ígéri az egészségügyi miniszter jelölt. Hantavírus újabb fertőzötteket találtak. Villányi Eszter vagyok. Folytatódik a gyors kormányalakítás. Elkezdődött az új kormány leendő minisztereinek bizottsági meghallgatása. Ma és holnap üléseznek a bizottságok, majd a tervek szerint kedden le is teszik esküjüket az új miniszterek. Az új kormányban 16 minisztérium lesz. A bizalom helyreállítása és az uniós pénzek hazahozatala a magyar külpolitika legsürgetőbb feladata. Erről a leendő külügyminiszter beszélt bizottsági meghallgatásán. Orbán Anita rámutatott, ehhez olyan törvényi háttér kell, amely megerősíti az igazságszolgáltatás függetlenségét, valódi korrupció ellenes garanciákat teremt és átláthatóvá teszi a közpénzek felhasználását. Orbán Anita leszögezte, Magyarország a békepártján áll, nem fog belesodródni az ukrajnai háborúba és nem fog katonákat, fegyvereket küldeni Ukrajnába. A migráció kérdésében a határvédelem megerősítését ígérte, a bizottság jóváhagyta a külügyminiszteri jelölést. Mérhető és transzparens egészségügyi ágazat megvalósítását ígéri a leendő egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt bizottsági meghallgatásán kiemelte az alapellátás és a köztestületek megerősítését. Évente 500 milliárd forint plusz forrást rendelne az ágazatba. Arról is beszélt, hogy létrejön a digitális egészségügyi hatóság és az egészségügyi minőség ellenőrzési hatóság. A Magyar Orvosi Kamara visszakapja jogköreit, önálló gyógyszerészeti intézet jön létre. Jelezte, Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológus a miniszteri tanácsadó testület tagja lesz. Hegedű Zsolt jelölését támogatta a bizottság. Újabb fertőzötteket találtak a hantavírussal érintett óceánjáró evakuálásakor. Egy amerikai és egy francia állampolgár tesztje lett pozitív. A hajó tegnap kötött ki Tenerifén. A francia beteg állapota romlott, így őt egy párizsi kórházba szállították. Az amerikai utas nem mutat tüneteket. Az óceánjáró minden utasát megvizsgálják, és fokozott biztonsági intézkedések mellett szállítják haza, majd 42 napos megfigyelés alatt tartják őket. Sokfelé lecsaphatnak záporok, mondom a részleteket az időjárásról. Sokfelé beborul az ég, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra azért számíthatunk. Kialakulhatnak záporok, zivatarok, sőt egy-egy heves zivatar sem kizárt. A szél élénk lesz, zivatarok környékén viharossá fokozódik. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 12 és 18 fok közé hűl a levegő. A következő napokban pár fokot visszaesik majd a hőmérséklet, 20 fok körül alakulnak a maximumok, és országszerte számíthatunk csapadékra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délutánt kívánok mindenkinek, a stúdióban Horváth Zoltán Hori, az ebédidőt együtt töltjük. Budapest fölött elég borús az idő, úgyhogy megpróbálok derűs hangulatot hozni a munkába, méghozzá legjobb zenékkel teszem ezt közösen. Itt lesz például velem Paul Johnson a Get Get Down-nal, na meg Justin Timberlake-et is bekészítettem, ő a Cry Me a River-t hozza majd.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Visszatekerjük az időkerekét a folytatásba egészen 1991-be, amikor is a hip-hop világában egy olyan dal jelent meg, ami egyáltalán nem az utcai trendeket követte, hanem a light dallamot, méghozzá annak köszönhetően, hogy elővették az egyik legszerelmesebb dalt, a Truth, és ehhez egy olyan szép szöveg íródott, ami tele van metaforákkal, úgyhogy ez bizonyította be, hogy a rapben is lehet érzelmeket, szerelmes érzelmeket átadni. A legjobb zenék sorát tehát most ez folytatja. PM Down érkezik, és a Set Adrift on My Memory Blitz most így a munkaidőben.

0: Pest FM a legjobb zenék. Egy kicsit nézzünk körül az ország útjain. Szerencsére nagyobb balesetről nem tudok beszámolni, csak kettő infóm van, ahol kicsit lehet majd számítani a délutáni órákba megnövekedett menetidőre. Az egyik a 10-es főúton, a 16-os kilométernél. Itt egy új gyalogos átkelő helyet építenek. Aki a délután folyamán majd erre megy haza, az számoljon ezzel, hogy hosszabb lesz az idő, csak úgy, mint Dunaharaszti elkerülő szakaszán az 51-es főúton, a 17-es és a 18-as kilométernél. Itt irányonként váltakozva halad majd a forgalom, úgyhogy föl kell tankolni a türelmünket, de ebben szerencsére segítenek a legjobb zenék. Viszont mielőtt mondanám, hogy mi jön majd a folytatásba, azt hagyd mondjam el, hogy bárkinek bármilyen infója van az utakról, az dobja a telefon és Viber számunk 0620 55 55 155. A folytatás hamarosan a rövid szünet után Sean Paulé lesz, és a Vivi Burninnel érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk jönnek, aztán természetesen folytatom, hogy jól teljen a munkaidő, jönnek a legjobb zenék. Itt lesz például velem Flo Rida, a Good Feelinget hozza majd el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódnak a miniszterjelölti meghallgatások. Jól sikerült az Élelmiszerbank hétvégi gyűjtése. Irodalomtörténeti relikvia is kalapács alá kerül. Villányi Eszter vagyok. Folytatódik az új kormány leendő minisztereinek bizottsági meghallgatása. Ma és holnap üléseznek a bizottságok, majd a tervek szerint kedden le is teszik esküjüket az új miniszterek. Az új kormányban 16 minisztérium lesz. Mérhető és transzparens egészségügyi ágazat megvalósítását ígéri a leendő egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt bizottsági meghallgatásán kiemelte az alapellátás és a köztestületek megerősítését. Évente 500 milliárd forint plusz forrást rendelne az ágazatba. Arról is beszélt, hogy létrejön a digitális egészségügyi hatóság és az egészségügyi minőség ellenőrzési hatóság. A Magyar Orvosi Kamara visszakapja jogköreit, önálló gyógyszerészeti intézet jön létre. Jelezte Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológus, a miniszteri tanácsadó testület tagja lesz. Hegedű Zsolt jelölését támogatta a bizottság. Stratégiai kérdés az agrárium és az élelmiszeripar, mert 9,5 millió ember élelmiszerbiztonságát határozza meg. Erről a leendő agrár- és élelmiszergazdasági miniszter beszélt bizottsági meghallgatásán. Bóna Szabolcs kiemelte, hogy az éghajlati kihívások mellett a gazdatársadalom nemzedékváltásának segítése a legsürgetőbb feladat. Hozzátette azt is, hogy a költségvetés ismeretében lehet majd határozni a zöldséggyümölcs áfájának csökkentéséről. A miniszteri jelölést elfogadta a bizottság. Percenként mintegy 250 kg felajánlás érkezett az Élelmiszerbank hétvégi akciójában. Összesen 271 tonna élelmiszert gyűjtöttek a rászorulóknak. Az egyesület tájékoztatása szerint 54 ezer darab csomagot állítanak össze a nélkülözőknek. Ritkaságok kerülnek kalapács alá a BÁV művészeti aukcióján, csaknem 600 tételre lehet majd licitálni májusban. Az egyik legszemélyesebb darab Füst Milán arany zsebórája. Emellett drága köves ékszereket és festményeket is árverésre bocsátanak. Az iparművészeti alkotások között zsolnai szecessziós vázák vagy Kovács Margit kerámia is fellelhető. Az aukció anyagát egyébként ingyenesen meg lehet nézni a BÁV galériájában. Sokfelé beborul az ég, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra azért számíthatunk. Kialakulhatnak záporok, zivatarok, sőt egy-egy heves zivatar sem kizárt. A szél élénk lesz, zivatarok környékén viharossá fokozódik. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 12 és 18 fok közé hűl a levegő. A következő napokban pár fokot visszaesik majd a hőmérséklet, 20 fok körül alakulnak a maximumok, és országszerte számíthatunk csapadékra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szerintem rengetegen vannak úgy, mint ahogy most én. Nagyon nehezen megy ez a hétfő, ráadásul itt Budapesten az se segít, hogy be van borulva, és hát esett is az eső, úgyhogy nagyon remélem, hogy leketyeg a munkaidő minél gyorsabban, és erre a segítségemre itt vannak a legjobb zenék. Például bekészítettem Robbie Williams-t, a Road to Mandalay-jel érkezik, az óra elsője pedig Janet Jackson-é, az All for You-val indul.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, Tupekkel folytatom, akinek egyébként a rap világán kívüli elismerést ez a dal hozta meg, nem véletlenül, hisz megmutatta lírai oldalát, és zseniálisan használta fel az 1986-os The Way It Is című Bruce Hornsby slágerét, aminek köszönhetően hidat tudott építeni a generáció közé. Tupac érkezik, és ő átkeresztelte a dalt a Changes-re, ezzel megyünk tovább itt a Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM.
3: Ülöm elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM a legjobb zenék, a Delight teremtett hatalmas nagy hangulatot így a munka mellé, a Groove Within Your Heart szólt az elmúlt 3,5 percben, és hagy mondjam el, hogy a hétfőhöz mi adja meg igazán a hangulatot majd például az estében, akár erre lehet majd otthon egyet főzni, vagy éppen hazautazni, ugyanis este 6 órakor indul majd a Night Shift méghozzá Whiteboy-jal és Lauer-rel, úgyhogy a klasszik terítéken akár ehhez hasonló dalok is felcsendülhetnek majd, amivel a rövid szünet után érkezek. A Chocolate Pumáról van szó, és az Always and Forever szól ebből az érából majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
3: Fultam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt, sem vagy már.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán természetesen folytatjuk együtt a munkaidőt a legjobb zenékkel. Desiree dalát már bekészítettem, a Life-ot hozzá el majd a következő órában. Life, oh life,
0: oh life. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódnak a bizottsági meghallgatások, szigorú fellépés lesz a szennyezőkkel szemben, csalókra csaptak le. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Folytatódik az új kormány leendő minisztereinek bizottsági meghallgatása. Ma és holnap üléseznek a bizottságok, majd a tervek szerint kedden le is teszik esküjüket az új miniszterek. Az új kormányban 16 minisztérium lesz. Stratégiai kérdés az agrárium és az élelmiszeripar, mert 9,5 millió ember élelmiszerbiztonságát határozza meg. Erről a leendő agrár- és élelmiszergazdasági miniszter beszélt bizottsági meghallgatásán. Bóna Szabolcs kiemelte, hogy az éghajlati kihívások mellett a gazdatársadalom nemzedékváltásának segítése a legsürgetőbb feladat. Hozzátette azt is, hogy a költségvetés ismeretében lehet majd határozni a zöldség-gyümölcs áfájának csökkentéséről. A miniszteri jelölést elfogadta a bizottság. Európa legszigorúbb szankcióit és legnagyobb bírságait alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben. Ezt ígérte bizottsági meghallgatásán az élő környezetért felelős miniszterjelölt. Gajdos László közölte, hogy szeptemberben alakul meg az új országos környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók folyamatos szakmai alapú ellenőrzése, valamint a vizek és a levegő minőségének vizsgálata is. Idős embereket vertek át a magukat rendőrnek kiadó csalók, letartóztatták őket. A két férfi több mint 30 millió forintot csalt ki áldozataitól, közölte a miskolci törvényszék. Telefonon keresték fel a sértetteket, azt állítva, hogy adathalász tevékenységet észleltek a bankszámlájukon. Rávették őket, hogy vegyék fel a pénzüket, és adják oda azt a magukat rendőrnek kiadó elkövetőknek. Egy esetben számlaszámra is kérték a milliókat, eljárás indult az ügyben. Percenként mintegy 250 kg felajánlás érkezett az Élelmiszerbank hétvégi akciójában. Összesen 271 tonna élelmiszer gyűjtöttek a rászorulóknak. Az egyesület tájékoztatása szerint 54 ezer darab csomagot állítanak össze a nélkülözőknek. Pénteken és szombaton az ország több mint 430 áruházában gyűltek a tartós élelmiszeradományok. Sokfelé beborul az ég, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra azért számíthatunk. Kialakulhatnak záporok, zivatarok, sőt egy-egy heves zivatar sem kizárt. A szél élénk lesz, zivatarok környékén viharossá fokozódik. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 12 és 18 fok közé hűl a levegő. A következő napokban pár fokot visszaesik majd a hőmérséklet, 20 fok körül alakulnak a maximumok, és országszerte számíthatunk csapadékra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A fellegekig repülünk, méghozzá Sonicnak köszönhetően, ugyanis jön a Megagiga slágerével, a Sky-jal, az óra elsője pedig megadja a ritmust a munka mellé. A Safri Duo lesz, aki prezentálja, a Baja Bajával indul az óra a mikrofonnál, Horváth Zoltán Hori, május 11-e van, rádiózzunk együtt, egészen este 6-ig hozom a legjobb zenéket.
0: Best FM!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Beléd szerettem, ez van Geszti Pétertől és Péterfi Boritól, és bontogatja szárnyait a napsütés, hála Istennek, hogy eltűntek ezek a felhők, én nagyon örülök neki, de hát közel sincsen olyan idő, mint ennek a dalnak a videóklipjében volt, ahol az énekesnő egy nyitott kabrióval suhant végig egy mezőn szikrázó napsütésben. Desiree érkezik és próbálja átadni ennek az életérzését a Life-on.

0: Best FM a legjobb zenék, a Runaway és a The Sun Lovers után egy rövid szünet következik, aztán természetesen folytatom, méghozzá a legjobb zenékkel. Itt lesz például velem a Fugees csapata, ők a Ready or Not-ot hozzák majd a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Jön annak a mestere, aki 2003-ban megmutatta, hogy a Twentzből is lehet popzenét csinálni. Sikémről van szó, akinek egyébként ez a hangzás, amit ebben a dalban hozott, teljesen a védjegyévé vált, és nagyon-nagyon szeretjük a klubokban is és a rádiókban is hallgatni. Úgyhogy most a délután földobja Sikém a Love on the Run-nal itt a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. Az Asszalvölgyi úti Praktiker születésnapján 15 és 18 óra között élőben jelentkezünk. Üzenhetnek, kérhetik a kedvenc dalaikat, és ajándékokkal is készülünk. Arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás, sőt, egy Minecraft tematikájú kreatív sarok is vár az áruházban a legjobb zenék mellett. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. A kitelepülés támogatója a Praktiker ZRT. Találkozunk május 16-án. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Ünnepeld velünk Székesfehérváron az Asszalvölgyi úti Praktiker áruház szülinapját. Május 13 és 17 között 20% kedvezménnyel várunk számos termék kategóriára 5000 forint feletti vásárlás esetén, és május 16-án családi programokon, szakértői bemutatókon, valamint nyereményjátékokon is részt vehetsz. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a praktiker.hu oldalon és az áruházban. Praktiker, meg tudod csinálni.
2: Roller világ. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu.
3: Több mint 40 éve ott vagyunk, amikor építkezel vagy felújítasz. Új szakáruházunkban már Barkács termékekkel és fürdőszobaszalonnal is várunk. Áruházi nyitóhét május 11-től 16-áig. Különleges ajánlatokkal és programokkal. Hufbau Braun, ahol az otthon kezdődik. Székesfehérvár, Móri út 104-108.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
4: A héten is várják a véradókat. 10. alkalommal tartották meg a Nagyok a Kicsikért fesztivált. Tömegeket vonzott a 11. fehérvári halünnep. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A héten is több helyszínen nyílik lehetőség véradásra. Székesfehérváron a területi vérellátóközpont mellett szombaton az István Király általános iskolában is lesz lehetőség a karunkat nyújtani. A térségben további véradások is lesznek. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vörös Kereszt véradás alkalmazásában is elérhetők, amely azt is mutatja, mikor adtunk utoljára vért és mikor mehetünk legközelebb. Egyetlen véradással akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Véradáshoz betöltött 18. életév, legalább 50 kg-os testsúly, valamint személyi igazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. Jubileumi jótékonysági fesztivál tartottak Székesfehérváron. 10. alkalommal szervezték meg a Nagyok a Kicsikért programot a Fekete-hegy Szárazréti Közösségi Központban, ahol egész nap színes programok fogadták a családokat. Az érdeklődők többek között skander versenyeket, erős ember bemutatókat, koncerteket, valamint különféle gyermekfoglalkozásokat is láthattak, közölte a város weblapja. A kisebbeket légvár, arcfestés, kézműves sarok és játékos mozgás programok várták. Az esemény bevételét idén is a Fehérvár megye gyermekeiért alapítvány kapta, amely a Székesfehérvári gyermekosztály működését támogatja. A szervezők szerint a rendezvény legfontosabb üzenete ezúttal is az összefogás és a segítségnyújtás volt. Tömegeket vonzott a 11. fehérvári halünnep a palotavárosi tavaknál. A rendezvényre Fehérvár megye számos településéről, valamint a Bajáról is érkeztek baráti társaságok és főzők.

0: Csapatok, hogy együtt ünnepeljék a halételek és a közösségi programok világát. Idén 52 csapat állt a bográcsok mellé, a hagyományos halászlé mellett pedig különlegesebb fogások is készültek, adta hírul a város portálja. A látogatók kóstolhattak, recepteket gyűjthettek és egész nap változatos programokon kapcsolódhattak ki. A gyerekeket játékok, kézműves foglalkozások, buborékshow, valamint meseprogramok várták, míg a színpadon zenés műsorok és koncertek szórakoztatták a közönséget. A nap egyik kiemelt eseménye a főzőverseny volt, ahol szakmai zsűri értékelte az elkészült ételeket. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Felhős időre készülhetünk. Térségünkben helyenként csapadékkal. Délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét közepén érkező hidegfront lehűlést és viharos széllökéseket hozhat. Ezt követően átmenetileg enyhébb periódus érkezik, hosszabb naposabb időszakokkal. Vármegyénkben a hétvégén ismét besűrűsödnek a felhők, miközben a szél is egyre intenzívebbé válhat. Délutánonként tavaszias idő várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello Fejében, hello Velence, nagyon vidám, kellemes hétfő délután kívánok önnek, így május 11-én, amikor is Ferenc, Majlát és Sára nevű hallgatóink a névnaposok, nekik pedig sok boldogságot kívánok. A mikrofonnál Nagy Deti, a folytatásban életünk legjobb zenéivel, a 90-es, 2000-es évek bestjeivel, amik közül már is kezdünk, adok ide a slágerével.
2: 101.8 és 90,4 Best

úgysem felelnél. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelet.
1: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben egészen pontosan a Vörösmarty Mihály könyvtár Szénatéri Tatkönyvtárában a mai nap a hölgyekről szól. Délelőtt Hajdú Antal Zsuzsanna írónővel találkozhattak az érdeklődők a Légy a saját hősöd, történetek, amik rólunk szólnak sorozat következő részében. Délután 18 órakor pedig egy könyvklubra várják az érdeklődőket. Most Sylvia Plath az Üvegbúra című könyve lesz a találkozó fókuszában, méghozzá Zseri Klára könyvtáros vezetésével. Ez egy önéletrajzi ihletésű regény, ami körbejárja a mentális betegségeket, a női szerepek, a társadalmi elvárások és az identitáskeresés kérdéseit. Sok szeretettel várják tehát 18 órától a látogatókat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják 0-24-ben, hogy elkísérjék önt bármerre is járjon a nap bármely pillanatában. Így a folytatásban például a Fatboy Slim slágere. Right about now, the funk soul.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Tolvaj Renitől szólt a Hagylak menni az elmúlt percekben. Hát június 15-éig ez nem teljesen lesz igaz az Aranybula környékére és a bringásokra, ugyanis mától ideiglenesen lezárják a kerékpár utat az Aranybula emlékműnél a Csúcsos hegy felüli oldalon, tehát a Nagyszombati út irányából továbbra is biztosított az útkapcsolat, csupán arra kell figyelni, hogy Kisfalud irányából az emlékművet nem lehet megközelíteni. Egy új út építési munkálatai zajlanak ugyanis Kisfalud határában, emiatt van szükség a lezárásra, viszont ez a korlátozás nem érinti a Budapest-Balaton kerékpárutat. Ezt érdemes észben tartani, hiszen az elmúlt hétvégén is rengeteg bringás tekert a Velencei tó körül, illetve a Buba útvonalon, nekik nem kell aggódni, ez a lezárás az ő útvonalukat nem érinti, mint ahogy életünk legjobb zenéinek lejátszását sem korlátozza ez a lezárás, hiszen 0-24-ben egész nap pörgetjük önnek a 90-es, 2000-es évek beszélyt, és bizony nincs ez másképp, a folytatásban sem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. Az Asszalvölgyi úti Praktiker születésnapján 15 és 18 óra között élőben jelentkezünk. Üzenhetnek, kérhetik a kedvenc dalaikat, és ajándékokkal is készülünk. Arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás, sőt, egy Minecraft tematikájú kreatív sarok is vár az áruházban a legjobb zenék mellett. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. A kitelepülés támogatója a Praktiker ZRT. Találkozunk május 16-án, 101,8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4. Best FM. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Missy Gray-tól szólt az I Try az elmúlt percekben. Ma délután 18 órától pedig azokat várják a fürdősoron, akik bontogatják szárnyaikat az irodalom témakörében, ugyanis folytatódik a Vers a parton című programsorozat a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szervezésében Kozári Ferenc színművésszel a költészetről, érzésekről és gondolatokról lehet beszélgetni saját személyes történeteivel és kulisszatitkaival, és irodalmi érdekességekkel készül a klub házigazdája, de a látogatók is elvihetik és előadhatják kedvenc verseiket és a hozzá fűződő gondolatokat, élményeket. A beszélgető est 18 órakor kezdődik, a téma pedig most a tavasz és a szerelem lesz. A részvétel ingyenes, viszont előzetes regisztrációhoz kötött. Életünk legjobb zenéjének hallgatásához viszont semmi más nem kell tennie, csupán a 101,8-ra és a 90,4-re kell hangolnia, mert hogy 0-24-ben pörgetjük önnek ezen időszak legjobb zenéjét.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a pont olyan, mint rég. Az órát pedig Marcsiba kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ünnepeld velünk Székesfehérváron az Aszalvölgyi Udi Praktikeráruház szüli napját. Május 13 és 17 között 20% kedvezménnyel várunk számos termék kategóriára 5000 forint feletti vásárlás esetén, és május 16-án családi programokon, szakértői bemutatókon, valamint nyereményjátékokon is részt vehetsz. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a praktiker.hu oldalon és az áruházban. Praktiker, meg tudod csinálni.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: Jogsegélyvonal segíti az online szexuális visszaélések bejelentését. Egészségnapot tartottak Tóvárosban. Vasúti fejlesztéseket mutattak be Dinnyésen. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Jogsegélyvonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaéléssel találkozunk az interneten. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz tavaly több mint 800 jelzés érkezett a felhasználóktól. Ezek közül 65 esetben volt magyar az a cím, amely gyermekek szexuális bántalmazására vagy gyermekpornográfiára mutatott, mondta a rádiónknak Család Dorina osztályvezető.
4: Mi a felhasználókat arra szoktuk biztatni, hogyha valaki olyan tartalommal találkozik az interneten, ami az ő vélemény szerint jogsértő, vagy úgy gondolja, hogy kiskorúakra káros lehet, akkor ne menjen el szó nélkül az adott tartalom mellett, hanem tegyen bejelentést. Az Internet Hotline jogsegélyszolgálatunk űrlapon keresztül fogadja a bejelentéseket, ami a weboldalunkon elérhető, vagy pedig e-mailben az internethotline@internethotline.hu e-mail címen.
3: Ingyenes vizsgálatokkal várták a lakókat a Tóvárosban tartott egészségnapon Székesfehérváron. Az érdeklődők többek között vérnyomás, vércukor, koleszterin és csontsűrűség mérésen, valamint légzés funkciós és érrendszeri állapot felmérésen is részt vehettek. A szervezők célja ezúttal is az volt, hogy könnyen elérhető formában ösztönözzék a lakosságot az egészségtudatos életmódra és a rendszeres ellenőrzésekre. A program a városrészi szűrőnapok sorozatának részeként valósult meg. Városi Általános Iskolában. A felméréseket a Vármegyei Kórház, valamint a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda munkatársai végezték, közölte az FMC. Új vasúti attrakciókkal kezdte a szezont a Dinnyési Várpark. Bemutatták a park legújabb fejlesztéseit, köztük az új kerti vasúti szerelvényt és a gyermekvasút bővítését. A fejlesztések célja, hogy a családok játékos formában ismerkedhessenek meg a vasutas szakma alapjaival. A gyerekek többek között a jegykezelést és a hangos bemondást is kipróbálhatják. A gyermekvasút tavaly indult el egy 540 méteres pályán, az új fedett szerelvény pedig nyáron áll forgalomba. A Dinnyési Várparkban várma kettek, falu rekonstrukció, fa templomok és szobrok is várják a látogatókat, tájékoztat az FMC. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Felhős időre készülhetünk. Térségünkben helyenként csapadékkal. Délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét közepén érkező hidegfront lehűlést és viharos széllökéseket hozhat. Ezt követően átmenetileg enyhébb periódus érkezik, hosszabb naposabb időszakokkal. Vármegyénkben a hétvégén ismét besűrűsödnek a felhők, miközben a szél is egyre intenzívebbé válhat. Délutánonként tavaszias idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 4 órási hírek után folytatódik a robogás, a pörgés itt a 101.8 és 90.4-en. Indul egy újabb fantasztikus zenei óra a 90-es 2000-es évek bestjeivel, amik között itt lesz velünk Stiltől az Amazing, ez már biztos, mint ahogy az is tuti, hogy Wolf Katival is énekelünk az utazásról. Az órát pedig, ahogy ígértem, Marcsiba kezdődik.
0: 101.8 és 90.4 Best

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4. Best FM. A legjobb zenék.

101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék. Dogchild. Big Rocker.

megismer. 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Szolvév és Marsalkó Dávid közöse szólt az elmúlt percekben, ez volt a Valaki mondta. Hát az elmúlt hétvégén nekem úgy tűnt, hogy mind a Magyar Közút, mind az MKIF, mint pedig mi is, itt a Besten hiába mondtuk, hogy a régi velencei gyalogos híd bontási munkálatai miatt lezárják majd az M7-est. Sokan nem készültek erre, hiszen óriási volt a sor a terelő úton, ugye a régi 7-esre terelték a forgalmat az agádi csomóponttól egészen a kápolnásnyéki csomópontig, és hát tényleg kígyózó autósorokat lehetett látni, amerre csak a szem ellátott. Szombatról vasárnapra a víradó éjjel volt teljes pályazár érvényben, amit ugye vasárnap reggel 7 órakor adtak vissza a forgalomnak. Ez elengedhetetlen egyébként ahhoz, hogy a bontást biztonságosan a közlekedők veszélyeztetése nélkül tudják megoldani a szakemberek. Közel 100-an dolgoztak összehangoltan annak érdekében, hogy a több tonnás hídelemek biztonságosan eltávolíthatóak legyenek. A régi híd bontásának második üteme ezen a hétvégén lesz, május 16-áról 17-ére virradó éjszaka zajlik, emiatt pedig újra forgalomkorlátozásra kell számítani az M7-es autópálya érintett szakaszán, ami pedig azt jelenti tehát, hogy szombaton este 8-tól vasárnap reggel 9-ig a Budapest felé vezető pályaoldal lezárásra kerül, ismét a 7-es számú főút lesz a kijelölt terelő útvonal, írja be a naptárba, na de bármi is a terv hétvégére, vagy akár így hétfő délutára, életünk legjobb zenéi elkísérik Önt a nap minden egyes percében, így a folytatásban Lisa Stansfield slágere is, ez a The Real Thing, itt a Besten.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségből szerdán délután 17 órakor sok szeretettel várják az Intarzia szerelmeseit. Természet és fantázia címmel nyílik ugyanis kiállítás Nyilas Andrea Intarzia készítő alkotásaiból az Aranybulla könyvtárban. Az alkotó már 2 évtizede foglalkozik egyedi művek készítésével, több évig asztalosként dolgozott, majd elkezdett foglalkozni képek és egyéb tárgyak készítésével is. Az ő munkásságával ismerkedhetünk meg, tehát szerdán délután 17 órakor, amely tárlatot Paulo Tamás faipari szakoktató ajánlja majd a közönség figyelmébe, és közreműködik Cserta Gábor zenész is a hangulat még ünnepélyesebb tételében. Sok szeretettel várják az érdeklődőket, nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatában szeretnének elmerülni, mert hogy a zenidőszak Bestjeit játsszuk önnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Minőségi fűnyírótraktort keresel? Válaszd a Cup Kadett modelleket az Emaki-ban. Gyere el, és nézd meg őket személyesen is. Emaki.hu. Vezen Székesfehérváron. Július 19-21. Azaria, Jude Law, Halott pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig. Jegyek vezenfesztivál.hu.
3: Ünnepeld velünk Székesfehérváron az Aszalvölgyi Udi Praktikáruház szülinapját. Május 13 és 17 között 20% kedvezménnyel várunk számos termék kategóriára 5000 forint feletti vásárlás esetén. És május 16-án családi programokon, szakértői bemutatókon, valamint nyereményjátékokon is részt vehetsz. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a praktiker.hu oldalon és az áruházban. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Több mint 40 éve ott vagyunk, amikor építkezel vagy felújítasz. Új szakáruházunkban már barkács termékekkel és fürdőszobaszalonnal is várunk. Áruházi nyitóhét május 11-től 16-áig. Különleges ajánlatokkal és programokkal. Kufbau Braun, ahol az otthon kezdődik. Székesfehérvár, Móri út 104-108.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Repetáztatunk egyet a Gárdonyi Géza művelődési házban. Jövő héten, kedden, május 19-én a nagy érdeklődésre való tekintettel ugyanis ismét megrendezik a csecsemő és gyermek első segélynyújtási előadást, amelyen szó lesz többek között a gyermekek újraélesztéséről és a leggyakoribb balesetek utáni ellátásról is. A Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda szervezésében május 19-én 16 órától várják tehát az érdeklődőket. Ez egy interaktív program, amelynek a célja, hogy olyan elméleti és gyakorlati tudást szerezzünk, amellyel egy ijesztő, hirtelen jelentkező egészségi állapot változásra is magabiztosan tudunk reagálni a gyermekek esetében. Az előadás díjtalan, viszont korlátozott a férőhelyek száma, ezért jelentkezéshez kötött, ezt ezen a héten csütörtökön lehet megtenni az FI elérhetőségein. A Best FM elérhetőségén pedig a hallgatói észrevételeket és a közlekedési infókat lehet megtenni, úgyhogy bármi furcsaságot tapasztalt, tegye meg, hogy dob róla egy üzit 0623 555 525.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy incifinci szünetet, hírezünk, időjárás azunk, de aztán ígérem, hogy jövök vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a régi nyár.

0: Az órát pedig Nelly kezdi a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. Az Aszalvölgyi úti Praktiker születésnapján 15 és 18 óra között élőben jelentkezünk. Üzenhetnek, kérhetik a kedvenc dalaikat, és ajándékokkal is készülünk. Arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás, sőt, egy Minecraft tematikájú kreatív sarok is vár az áruházban a legjobb zenék mellett. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. A kitelepülés támogatója a Praktiker ZRT. Találkozunk május 16-án, 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
2: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
3: Fezen, Székesfehérváron.
4: Július 19-21.
3: Azaria, Jude Law, Halott Pénz
4: és sokan mások.
3: A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
4: Jegyek.
3: Fezenfesztivál.hu.
5: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
6: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
5: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
7: Rollervilág. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu.
8: Ünnepeld velünk Székesfehérváron az Aszalvölgyi úti Praktiker áruház szülinapját. Május 13 és 17 között 20% kedvezménnyel várunk számos termék kategóriára 5000 forint feletti vásárlás esetén. És május 16-án családi programokon, szakértői bemutatókon, valamint nyereményjátékokon is részt vehetsz. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a praktiker.hu oldalon és az áruházban. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
9: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
10: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
11: Voksolhatunk a legnépszerűbb tornatanárokra. Lakossági véleményeket vár az önkormányzat. Több utcában is áramszünet lesz pénteken Martonvásáron. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Lehet szavazni az év kedvenc tesi tanára választáson, amelyen Fehérvár megyei pedagógusok is szerepelnek a jelöltek között. A kezdeményezés célja, hogy a diákok és az iskolai közösségek voksai alapján megtalálják az ország legnépszerűbb testnevelőit. Az idei mezőnyben a székesfehérvári Szénatéri Általános Iskola tanára Barát Adrián is indul a 35 év alatti kategóriában. A megmérettetés több szakaszból áll, jelenleg a vármegyei forduló zajlik, amely május 11-éig tart. Között az FMC. Ezután következik az országos szavazás a további jutó pedagógusok részvételével. Közös imára várják a híveket május 14-én a Székesfehérvári Egyházmegye templomaiban. Áldozó csütörtökön késő délután az Egyházmegye minden templomában szentségimádást tartanak. Az alkalom során a résztvevők az Egyházmegye lelki megerősödéséért, a családokért, a papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a békéért imádkozhatnak együtt. A plébániákon a lelkipásztorok és a világi segítők szervezik meg az imaórákat, hogy minél több ember csatlakozhasson a közös lelki alkalomhoz. A város portálja. Kérdőívvel méri fel a közlekedési helyzetet Székesfehérvár. Az önkormányzat arra kéri a lakosokat, hogy töltsék ki a mobilitási terv felülvizsgálatához készült online kérdőívet, amely egy hónapon át érhető el a város honlapján. A felmérés célja, hogy feltárja a közlekedésben történt változásokat, valamint összegyűjtse a tapasztalatokat és javaslatokat a fejlesztésekhez. Tudatta a város weblapja. A válaszok segíthetik a gyalogos, közösségi és kerékpáros közlekedés javítását is. A kitöltés néhány percet vesz igénybe, és lehetőséget ad arra, hogy a lakosok véleménye is megjelenjen a jövőbeli tervekben. Több Martonvásári utcában is áramszünetre kell készülni. Tervezett karbantartási munkák miatt május 15-én pénteken napközben több területen szünetel majd az áramszolgáltatás Martonvásáron. A leállás elsősorban a Budai út, az Orgona utca és a Táncsics utca környékét érinti, de többek között az Ady Endre utcában, a Gárdonyi Géza, a Nyitrai, valamint a Pusztai József utcában is lesznek érintett fogyasztási helyek. Tájékoztat Martonvásár közösségi oldala. felhős időre készülhetünk. Térségünkben helyenként csapadékkal. Délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét közepén érkező idegfront lehűlést és viharos széllökéseket hozhat. Ezt követően átmenetileg enyhébb periódus érkezik, hosszabb naposabb időszakokkal. Vármegyénkben a hétvégén ismét besűrűsödnek a felhők, miközben a szél is egyre intenzívebbé válhat. Délutánonként tavaszias idő várható.
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: 5 órási hírek után már haladunk is tovább életünk bestjeivel itt a 101.8 és 90.4-en. Egy óra múlva pedig már érkezik DJ Vibe-ba, és indul vele a hétfő esti parti 18 órától. Na de addig sem nélkülözzük életünk legjobbjait, hiszen itt lesz majd a régi nyár Kollányi Zsuzsi és Lotti Begi előadásában, az órát pedig Nelly kezdi már is.
13: 101.8 és 90.4 Best FM.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol hamarosan az is kiderül, hogy kik a legjobb futók, ugyanis a hagyományokhoz hűen idén is megrendezik a teszt futóversenyt Székesfehérváron. Pünkösd hétfőn, május 25-én lesz a verseny, a környezetvédelmi világnaphoz kapcsolódva most már 15. alkalommal. A tiszta egészséges Székesfehérvárért futóverseny, azaz a teszt útvonala, a szokásos lesz a Rákóczi utca, József Attila utca, Várkörút érintésével. A verseny különlegessége, hogy most online módon is gyűjthetik a pontokat az iskolák, így a futók most is szavazhatnak kedvenc intézményükre május 22-éig. Pünkösd hétfőn 17 órakor kezdődik tehát a verseny, majd a nap zárásaként folytatódik a szavaz Fuss az iskoládért című megmérettetés, és 18:30-kor a Deponia futáson a résztvevők egy PET palack leadása után voksolhatnak kedvenc suliukra. A tesztfutáson először az egyéniben és a váltóban futók rajtolnak majd el 4,8 és 11,2 kilométeres távokon, utánuk jönnek majd a Deponia futás résztvevői. Sok szeretettel várják a sportolni vágyókat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit lehet megtalálni, amelyek a futás mellé is tökéletesen passzolnak, de sétálni is lehet rájuk, tanulni is lehet velük, megdolgozni is így hétfő délután. Például a Szépséges slágerével pörög már is az Ain't That a Lot of Love.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol az Alcazar arról dalolt, hogy éppen milyen világban élünk, na de hogy ez a világ biztonságos legyen, és biztonságos legyen benne közlekedni, arról nem lehet elég időben elkezdeni a tanulást, a tájékozódást, éppen ezért a közlekedési kultúra napjához kapcsolódóan holnap is lesz egy program Székesfehérváron, amely az iskolásokat szólítja meg. Idén is több százan, mint egy 260-an vesznek részt 8 fehérvári általános iskolából a közlekedési kultúra napja alkalmából, ami egyébként a mai nap, május 11-e, és amelyhez minden évben csatlakozik Székesfehérvár is, egy-egy játékos, de mégis tanító jellegű programmal. Közlekedés biztonsági nap fiataloknak. Ez a címe annak az eseménynek, amelyen most 8 általános iskola alsó tagozatos fiákjai vesznek részt. Holnap 9 órától a Németh László általános iskola előtti téren gyülekeznek majd a fiatalok, annak érdekében, hogy játszva tanulják meg a biztonságos közlekedés alapjait. 8:45-kor lesz a megnyitó, 9-kor kezdődik maga a program, amelyre felépítenek majd egy kresszpályát, és itt rollerrel mehetnek végig a gyerekek, de lesz rendőrségi kirakó, kresszkvíz, illetve gyalogátkelő helyen történő és kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos szituációs gyakorlatok is. És nem maradhat el a nagy munkagépek bemutatása sem, ez minden évben nagyon népszerű, így idén is érkezik egy hómaró és egy úthenger, amire a gyerekek még fel is ülhetnek. Majd a várost kis vonatával szállítják vissza a napzárásaként a gyerekeket a suliba. Biztos egy nagyon jó hangulatú, vidám kis nap lesz ez, mint ahogy nagyon jó a hangulat itt a 101.8 és 90.4-en is, mindig a 90-es 2000-es évek bestjeinek köszönhetően, amiket 0-24-ben pörgetünk önnek. Ezek közül pedig a folytatásban hamarosan érkezik Rolins Ádám slágere.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fezen, Székesfehérváron,
3: június 19-21,
2: Azaria, Jude Law, Halott pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig. Jegyek fezenfesztivál.hu.
4: Ünnepeld velünk Székesfehérváron az Aszalvölgyi Udi Praktikeráruház szülinapját. Május 13 és 17 között 20% kedvezménnyel várunk számos termék kategóriára 5000 forint feletti vásárlás esetén. És május 16-án családi programokon, szakértői bemutatókon, valamint nyereményjátékokon is részt vehetsz. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a praktiker.hu oldalon és az áruházban. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Minőségi fűnyírótraktort keresel? Válaszd a Stiga modelleket az Emaki-ban. Gyere el, nézd meg őket személyesen is. Emaki.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol David Guetta slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Vágyba és indul vele a hétfő esti parti. Én pedig Pápai Jóci Ott vársz rám című dalával mára búcsúzom, de holnap 3-kor újra jövök. Remélem, hogy együtt töltjük majd a keddi perc délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben nagy Detit hallott, a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Érkeznek a záporok, zivatarok. Rendszerváltást ígér a nemzetpolitikában Tar Zoltán. Országos állateledei gyűjtés lesz a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Komoly gondokat okoz az aszály a méhészeknek is. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány, mondta el rádiónak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van, elsődlegesen az aszály, száraz időben nem mézel, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére, akik nagyon jó erős vécsládokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
1: Rendszerváltásra van szükség a magyarság politikában, erről a leendő társadalmi kapcsolatokért és kultúráját felelős miniszter beszélt bizottsági meghallgatásán. Tar Zoltán azt mondta, átvilágítják a határon túli támogatási rendszert, és a korábbi döntéseket is ellenőrizhetik több évre visszamenőleg. Hangsúlyozta, a jól működő programokat megtartanák, de szerinte véget kell vetni a politikai befolyásolásnak a támogatásokon keresztül. Az Országgyűlés Magyarság Politikai Bizottsága támogatta kinevezését. Átadták a Nők a Tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Az idei elismerést Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus kapta kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. A díjazottak nem csak kutatóként értek el jelentős eredményeket, hanem aktívan támogatják a fiatal lányok műszaki és tudományos pályaválasztását is. A szervezők szerint továbbra is fontos a női példaképek bemutatása, mert Magyarországon még mindig alacsony a női kutatók aránya. Országos állateledei gyűjtést rendez hétvégén az egyik hazai áruházlánc és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A Mancsa Bajban akció során szombaton és vasárnap az Intespár áruházakban várják a kutyák és macskák számára felajánlott eledeleket és egyéb adományokat. A szervezők szerint az összegyűjtött támogatások sok esetben hónapokra segítik a civil állatvédő szervezetek munkáját és a gazdátlan állatok ellátását. Holnap a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás és jégeső sem kizárt. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Kedden még sokfelé borongós idő várható esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadékkal, majd délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet. Szerdán már többnyire napos gomoly felhős idő ígérkezik, elszórtan futó záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A klubok legnagyobb himnuszai, a house igazi klasszikusai érkeznek két órán keresztül mixben, megállás nélkül 6 hétig velem White Boy-jal, 7-től pedig hétfői rezidensünkkel Lauer Krisztiánnal a Night Shift lemezjátszói mögött.
4: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en. A Night Shift.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: És érdemes minket minél több csatornán követni, nem csak itt a Best-en hallgatni, de a social media felületeinkre is rácsatlakozni, mert ugye az összes velünk kapcsolatos és rólunk szóló információt akkor tudni, hogy megkapjátok, vagy úgy nem maradtok le semmiről. Például a majd soron következő Best FM Night Shift partiról, kik lesznek a lemezlovasok, és a többi, szóval Instán és Facebookon megtaláltok minket úgy, hogy Best FM Night Shift 0625555155 a telefonszámunk, ahova Viber üzenetet is és SMS-t is lehet küldeni, meg ezen keresztül hívhatok is minket, és hogyha a régió öreg e-mailes kapcsolatfelvételt választjátok, akkor pedig az info@bestfmbudapest.hu-ra

0: szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És van nekünk ugye a Best FM Night Shift oldalunk Facebookon is, és Instagramon is, hogy ne kelljen 400 fele keresgetnetek a Night Shift DJ-kkel és a Night Shift bulikkal kapcsolatos információkat. Egy helyen lesz minden, ettől függetlenül természetesen a Mixcloud oldalak, azok ugyanúgy élnek külön is, tehát a mixcloud.com/, és ide kell beírni azt a Night Shift lemezlovast, akinek a korábbi mixeiből szeretnétek visszahallgatni minél többet, vagy hát amennyit ugye feltöltött oda. mixcloud.com/DJ Whiteboy, hogyha valaki az én mixeimet szeretné visszahallgatni, akkor ezt az oldalt kell megkeresni.

egy picikét, de tényleg csak egy nagyon picikét, pont arra lesz időnk nekünk is, hogy helyet cseréljünk Krisztiánnal, ő jön ide a lemezjátszók mögé, én meg csak a mikrofon mögött maradok, de maradok egészen éjfélig, Krisztián pedig héttől,

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Vigyázni kell a bűrápolási trendekkel. Nagyobb szabadságot adnának az iskoláknak. Elefántagyar csempészeket fogtak Tájföldön. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyre több tizenéves használ felnőtt kozmetikumokat. Ez azonban több kárt okozhat, mint hasznot. Kedvező ugyanakkor, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is terjednek. Mondta rádiónknak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
2: Nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sértik meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
1: A Nemzeti Alaptanterv felülvizsgálatát és korszerűsítését sürgette meg hallgatásán a leendő oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit az Országgyűlés Oktatási Bizottságában azt mondta, csökkentenék a pedagógusok és a diákok terheit, nagyobb szabadságot adnának az iskoláknak és átalakítanák a pedagógus képzést is. Emellett visszaemelnék a tankötelezettség korhatárát 18 évre, valamint felülvizsgálnák a tankerületi rendszert és a kréta működését. A cél egy gyermekközpontúbb és korszerűbb oktatási rendszer kialakítása. Már több mint 4000 engedélyköteles elektromos autótöltő működik idehaza. A Magyar Energetikai és Közműszabályozás Hivatal szerint egy év alatt több mint 1000 új töltőberendezést helyeztek üzembe, így számuk már meghaladja a 4200-at. A legtöbb töltő továbbra is Budapesten van, de több vármegyében is jelentősen bővült a hálózat. A töltések száma és az elfogyasztott energia mennyisége is jelentősen nőtt tavaly. Mintegy 250 kg csempészet elefántagyart foglalt le a tájföldi rendőrség, 9 embert pedig őrizetbe vettek. A hatóságok szerint a gyanúsítottak a közösségi oldalakon keresztül próbálták eladni az Afrikából érkezett illegális árut. A lefoglalt elefántcsont értéke megközelíti a 90 millió forintot. Tájföld a nemzetközi elefántcsont csempészet egyik fontos központjának számít, az orvadászatot pedig továbbra is az illegális kereslet hajtja. Holnap többnyire erősen felhős idő várható, de keleten időnként hosszabb napos időszakok is lehetnek. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, majd estére nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. 15 és 22 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán reggelre keleten is megszűnik a csapadék, napközben pedig már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszórtan záporokkal. Csütörtökön napos gomoly felhős idő ígérkezik, majd délutántól nyugat felől ismét megnövekszik a fátyol felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Nem akarok senki mást. Senki más, csak téged.
4: Igen?
3: Baby.
4: Csak
3: vagy valami
4: baby.
3: Ilyesmi. Igen. Mindjárt. Isten mentse meg minket attól, hogy megint valaki, mint a Hupikék törpék, a világzene elleni merénylet volt, hogy Hupikék törpékék remixbe. De azt hiszem, az külföldön is volt.
4: De igen, volt mert, itthon a igen, buliban... meg volt az a Mr. Frog, az is volt.
3: Igen, de hát ez a buliva napraja falván, tehát aki ezt kitalálta, hallod,
4: az nagyon kemény.
3: Ahogy ugye szokták volna mondani, ugye, igen, tehát hogy egy ilyen moslékkeverő fával verném szilánkosra az összes forgóalkat részét egészen addig, amíg mozog.
4: Lehet, hogy gyűjtött betonkeverőre.
3: Tehát a jó ez itt lakni, ugye a As Long As You Love Me,
4: de
3: meg, a Killing Me Softly-nál a kihízott zokni, meg a én hami, ugye a horny, szóval, hogy...
4: Ahogy szoktuk volt mondani, menjél haza.
3: Igen.
4: Egyszer de... egyébként össze kellene gyűjteni az ilyen zenéket, tényleg.
3: Annyira nem tudsz
4: csinálunk
3: kutyába.
4: Csinálunk belőle egy
3: szettet. Ja, hogy úgy, ja, nem, azt hittem, hogy kéne csinálni egy ilyet, de mondod, annyira nem tudsz kutyába lemenni, hogy egy ilyen, nem. Édes Istenem, na, Tom Novi Orbádi, mert hogy innen indultunk.

0: Tás nélkül ez a Night Shift.
1: Egy jó kis Burning Sunshine, mert most már szerencsére egyre inkább itt van velünk, hát ez most már mégiscsak benne vagyunk a május közepében. Kéne csinálni egy ilyen Bálint gazdag rovatot, ugye? Te mit nagy kertművel? Krisztián, hát akkor az évelő eper tövekről akkor négy szíves mesélj nekünk.
2: Most már alakul egyébként, a cseresznyám nézegettem folyamatosan. Május végén itt az idő, le kell szedni.
1: Helyes.
2: Készül a lekvár.
1: Ez ugyanaz a lekvár, amiből tavaly se hoztál, ugye?
2: Elfelejtettem, de egyébként most tényleg valamikor...
1: Tudom.
2: De figyelj, egyik évben hoztam cseresznyét.
1: Pont nem voltam itt? Vagy?
2: Pont nem voltam itt, tényleg hoztam be.
1: Jó van, és a klubfiesztát meghallgattad?
2: Na, azt egy folytában persze.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Gyorsan egy körkötelező az elérhetőségekkel, mixcloud.com/
2: DJ Lauer, illetve a mixcloud.com/Lauer and Canard oldalakon tudjátok leszedni a mixeket, vagyis hallgatni, bocsánat.
1: Pontosan, igen. Van egy szép nagy közös profilunk, tehát kettő, ugyanazon a néven Best FM Night Shift Facebookon és Instagramon is itt találtok meg minket. Aki pedig a Besten keresztül szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, megteheti, Best FM Magyarország, meg egy 06 25 55 155-ös SMS-es Viber számunk is van.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál Lower.
1: Lee Cabrera Shake It, ugye? Jól
2: mondom. Igen.
1: Na, ugye picit készülünk a holnapra, ugye hát jön Hangya, a borzasztó szóvicek koronázatlan királya, tudod, amikor megáll a drive-ba a csáv, hogy kérlek szépen egy vaníliás shake-et, az sajnos elfogyott, akkor egy vaníliás astalt. Na, én kérek elnézést ezért.
2: Ne, ez annyit érde. Mentem haza, szevasztok.
1: Oké, jó van, gyere jövő hétfőn. Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Változékony idő jöhet, záporokkal, zivatarokkal. Tervezzük a nyaralást is tudatosan, megújítaná a honvédelmet a leendő miniszter. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Tudatosság és körültekintő tájékozódás, ezek is segíthetnek elkerülni a kellemetlen meglepetéseket a nyaralás tervezésekor. Erre hívta fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mondta Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: Legyenek nagyon körültekintőek és alaposan tájékozódjanak. Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozások által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szálláshely, foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat. Ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak.
1: A honvédelem megújításáról beszélt Rosszin Szendi Romulus leendő honvédelmi miniszter, miután az országgyűlés két bizottsága is támogatta kinevezését. A volt vezérkari főnök azt mondta, az új vezetés másként tekint majd a katonákra és a honvédelemre, ezért arra kérte a leszerelésüket fontoló katonákat, hogy várjanak még. Arról is szólt, hogy az állam visszaszerezheti részesedését a védelmi ipari cégekben. Éhínséget okozhat a műtrágya blokád, az EN szerint akár 45 millió embert is érinthet, ha tovább akadályozzák a szállítmányokat a hormuzi szorosnál. A világszervezet arra figyelmeztetett, több afrikai országban hamarosan véget ér a vetési időszak, ezért sürgősen helyre kell állítani a tengeri forgalmat. A szakértők szerint már napi néhány műtrágya szállítóhajó átengedése is enyhíteni a helyzetet, miközben a növekvő költségek világszerte élelmiszerdrágulást okozhatnak. Meghalt egy 7 éves kisfiú Belgiumban, miután egy erőszellökés több méter magasba emelt egy ugrálóvárat egy gyerek focitornán. A gyermek a földre zuhant és súlyosan megsérült, az orvosok később már nem tudták megmenteni az életét. Több másik gyerek is megsebesült a balesetben. A hatóságok vizsgálják, hogy megfelelően rögzítették-e az ugrálóvárat, és betartották-e a biztonsági előírásokat. Holnap a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás és jégeső sem kizárt. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Kedden még sok felé borongós idő várható esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadékkal, majd délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet. Szerdán már többnyire napos gomoly felhős idő ígérkezik, elszórtan futó záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma, május 11-én van a közlekedési kultúra napja. Hát én ahogy jöttem, mentem a városban egész nap, úgy vettem észre, hogy azért ezt nálunk még mindig inkább anyád napjának hívják. Továbbra is a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek. Egészen éjfélig velem White Boy, amit a Night Shift-ben.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék 27 évvel és egy nappal ezelőtt jelent meg ez a most érkező kislemez, amely rögtön az angol kislemezlista második helyén nyitott. Jerry Halliwell érkezik a Look At Me-vel. Good luck.

Best FM, a legjobb zenék. Hallgattassék meg a másik fél is. Gondolom valami ilyesmi járhatott Brandy és Monica fejében, amikor is a Michael Jackson és Paul McCartney duett a The Girl Is Mine által megikletve. Elkészítették a saját verziójukat. Annyiban azonban sikerült lekörözni a nagy elődöket, hogy ellentétben Michael Jacksonnal és Paul McCartneyval ők ezért a dalért 1999-ben Grammy-díjat kaptak. Brandy and Monica, The Boy Is Mine, itt a Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, abban a kevés percben, ami még hátra van ebből az órából, érkezik majd egy gyilkos, meg egy személyjegyző lányokat futtat. Szóval csupa rossz fiú, bad boys, pont úgy, ahogy Alexander Burke mondja.

0: marad távol.
1: Best FM a legjobb zenék, amikor Szél majd a budapesti koncertjén is biztosan belekezd a Killerbe. Hát az valami olyasmi érzés minden túlzás nélkül, mint amikor a Rolling Stones elkezdi játszani az I Can Get No Satisfaction. Liba Bőr, jön Adamski, és a Killer itt a Bested a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A méhészeket is sújtja az aszály. Rendszerváltást ígér a nemzetpolitikában Tarr Zoltán. Országos állateledelgyűjtés lesz a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Komoly gondokat okoz az aszály a méhészeknek is. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány, mondta a rádiónak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van, elsődlegesen az aszály, száraz időben nem mézel, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére. Akik nagyon jó erős mécsládokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
1: Rendszerváltásra van szükség a magyarság politikában. Erről a leendő társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter beszélt bizottsági meghallgatásán. Tarr Zoltán azt mondta, átvilágítják a határon túli támogatási rendszert, és a korábbi döntéseket is ellenőrizhetik több évre visszamenőleg. Hangsúlyozta, a jól működő programokat megtartanák, de szerinte véget kell vetni a politikai befolyásolásnak a támogatásokon keresztül. Az Országgyűlés Magyarság Politikai Bizottsága támogatta kinevezését. Átadták a Nők a Tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Az idei elismerést Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus kapta kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. A díjazottak nem csak kutatóként értek el jelentős eredményeket, hanem aktívan támogatják a fiatal lányok műszaki és tudományos pályaválasztását is. A szervezők szerint továbbra is fontos a női példaképek bemutatása, mert Magyarországon még mindig alacsony a női kutatók aránya. Országos állateledelgyűjtést rendez hétvégén az egyik hazai áruházlánc és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A Mancsa Bajban akció során szombaton és vasárnap az Intespár áruházakban várják a kutyák és macskák számára felajánlott eledeleket és egyéb adományokat. A szervezők szerint az összegyűjtött támogatások sok esetben hónapokra segítik a civil állatvédő szervezetek munkáját és a gazdátlan állatok ellátását. Holnap többnyire erősen felhős idő várható, de keleten időnként hosszabb napos időszakok is lehetnek. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, majd estére nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. 15 és 22 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán reggelre keleten is megszűnik a csapadék, napközben pedig már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszórtan záporokkal. Csütörtökön napos gomoly felhős idő ígérkezik, majd délutántól nyugat felől ismét megnövekszik a fátyol felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Így vagy úgy, de minden a hármas számról szól majd a következő 60 percben. Vagy úgy, hogy ott van a csapat nevében a hármas, Three Doors Down, vagy úgy, hogy háromszor mondanak majd valamit, ring, ring, ring, vagy úgy, hogy csak simán egy háromtagú zenekar érkezik, a Sugar Babes, és egy egykori háromtagú zenekar énekesnője, Beyoncé, indítja az órát a Halo-val.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, amikor a 2006-os Coachella Fesztivál szervezői dobtak egy e-mailt a Daft Punk menedzserének, Busy P-nek, egy olyan szöveggel, hogy lenne 350 000 dollárunk arra, hogy a Daft Punk fellépjen nálunk.

Fateless Napom a legjobb zenék. Nyilván ez a mostani Fateless már nem az a Fateless, ami régen volt, és soha nem is lesz az. Maxi Jazz nélkül viszont, akik ott voltak a tavalyi budapesti koncerten, ami az első volt itt Magyarországon Maxi Jazz nélkül, nos, ők azt mondták, hogy a zenekar nagyon gyönyörűen megoldotta ezt az eléggé nehéz feladatot, aki pedig esetleg arról a buliról lemaradt volna. Ha minden igaz, akkor az idei Sziget Fesztiválon pótolhat. Én szerencsére láttam még a Fateless jó pár szót Maxi Jazzzel, és biztos vagyok benne, hogy most meg fogom majd nézni Maxi Jazz nélkül. Most viszont Maxi Jazzzel jön az Insomnia.

Bestefem, a legjobb zenék a mai naphoz képest egy picikét visszahűl az idő holnapra, 18 foknál nagyon nem lesz melegebb kedden. Lesz hidegfront, és lesz közepesen felhős égbolt, illetve pont úgy, mint ma, random záporok, zivatarok.

Best FM a legjobb zenék, Pitbull csak négyig számol, nekünk azért tovább kell számolni, mire nyárunk végre, mi ide jön a Puskás Arénába, de abban biztosak lehetünk, hogy a brutális repertoárnak ez is a részét fogja képezni. I know you want me, Kaya Ocho, jön Pitbull, itt a Best FM, a legjobb zenék között.

0: we'll get back to you.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Nagyobb szabadságot adnának az iskoláknak. Egyre több az elektromos autótöltő itthon. Elefántagyar csempészeket fogtak Tájföldön. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyre több tizenéves használ felnőtt kozmetikumokat. Ez azonban több kárt okozhat, mint hasznot. Kedvező ugyanakkor, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is terjednek. Mondta el rádiónknak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
3: Nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagukat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sértik meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
2: A Nemzeti Alaptanterv felülvizsgálatát és korszerűsítését sürgette meg hallgatásán a leendő oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit az Országgyűlés Oktatási Bizottságában azt mondta, csökkentenék a pedagógusok és a diákok terheit, nagyobb szabadságot adnának az iskoláknak és átalakítanák a pedagógus képzést is. Emellett visszaemelnék a tankötelezettség korhatárát 18 évre, valamint felülvizsgálnák a tankerületi rendszert és a kréta működését. A cél egy gyermekközpontúbb és korszerűbb oktatási rendszer kialakítása. Már több mint 4000 engedélyköteles elektromos autótöltő működik idehaza. A Magyar Energetikai és Közműszabályozás Hivatal szerint egy év alatt több mint 1000 új töltőberendezést helyeztek üzembe, így számuk már meghaladja a 4200-at. A legtöbb töltő továbbra is Budapesten van, de több vármegyében is jelentősen bővült a hálózat. A töltések száma és az elfogyasztott energia mennyisége is jelentősen nőtt tavaly. Mintegy 250 kg csempészet elefántagyart foglalt le a tájföldi rendőrség, 9 embert pedig őrizetbe vettek. A hatóságok szerint a gyanúsítottak a közösségi oldalakon keresztül próbálták eladni az Afrikából érkezett illegális árut. A lefoglalt elefántcsont értéke megközelíti a 90 millió forintot. Tájföld a nemzetközi elefántcsont csempészet egyik fontos központjának számít, az orvadászatot pedig továbbra is az illegális kereslet hajtja. Holnap a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás és jégeső sem kizárt. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Kedden még sok felé borongós idő várható esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadékkal, majd délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet. Szerdán már többnyire napos gomoly felhős idő ígérkezik, elszórtan futó záporokkal.

Best FM a legjobb zenék, kevesebb mint egy hónap és a 65. születésnapját fogja ünnepelni Max Alfred Elliot. 1961. június 10-én született Maxi Priest. Ő jön itt most a Besten a Close to

Best FM, a legjobb zenék. Jennifer Lopez karrierje több ponton is kereszteződik a Jackson családdal. Ugye Janet Jackson háttértáncosaként kezdte, aztán amikor pár évvel később első kislemezét készült kiadni, az egy olyan dal volt, amit a producerek eredetileg Michael Jacksonnak szántak, de végül aztán ő kapta meg az If You Had My

Best FM a legjobb zenék, görög népdalból amerikai surf rock dal, aztán pedig amerikai hip-hop. Hát ez a Mizérlő című dal fejlődés története. Nem véletlenül játszották egyébként 2004-ben az Athéni Olimpia számos helyszínén, ám a világ még mindig leginkább a 94-es Quentin Tarantino filmhez, a Pulp Fictionhez köti ezt a gitárit. Tehát na meg a Black Eyed Peas Puppy című dalához, ezért itt a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Tudom, hogy nehéz volt, tudom, hogy kemény volt, de még egy óra és vége. Ígérem, ennyi lesz a hétfő, és onnantól, hogyha ezen túl vagyunk, akkor tényleg a maradék négy nap, a kedd, a szerda, a csütörtök, meg a péntek, az már pikpak elmegy, és rögtön itt van a hétvége. Nekünk pedig rögtön itt van Amy Winehouse, a Back to Black-kel indul a mai utolsó 60 perc itt a Best-en.
1: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék. A most érkező dal eredetie Tracy Chapmantől 1988-ban 3 Grammy díjat is nyert, tavaly pedig beiktatták az amerikai nemzeti archívumba. Jön a Fast Car, Luke Combs-tól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

do something. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.